Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

finally. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Hozzá még egyel!
1: Horror!
2: Mi? Ó, még egy rundot, jó, állj ide!
3: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. La la la la la nyok.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. If I see a light flashing, could this mean that I'm coming home?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta. A külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárca vezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A szegedi Hospice házért alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta. A külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Da. Puff! Ne, ja.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Limbo hintó, aki átbújik a lépfalon.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sztártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy. Plasztikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát látod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztártitkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam, apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készítettő fel
2: hát
1: téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
1: suli. Már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, igen. Hogy még most is a
2: nem tudom, hogy most
1: munkának
2: hogy
1: ez a határide. Gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem találtam meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyon jónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslevén hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslevétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Marion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc. És én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedben?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem. És ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart, és azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam meg, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: Úgy, de már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem-e kéne modell nyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit tapasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni. És akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Hát nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda, azt gyorsan mondjuk.
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

0: stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó.

0: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy plasztikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
1: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladatlistám, meg tervlistám van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom hány életnyi idő kellene nekem ahhoz, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
0: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ez tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
1: Hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van bele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
0: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
1: az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
0: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
1: Igen. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már csináltam egy ideje, most már kell valami
0: kell
1: más.
0: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a plasztikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
1: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye, mert másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
0: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
1: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kis Kullacház a környéke, de még Pest megyében van.
0: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág, ott az tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
1: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktam Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
0: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
1: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárazsággal nem annyira küzdünk, hogy Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk, a kertet tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
0: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, mondtam, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
1: abszolút nagyon
0: magad?
1: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomot megenni, hát az aztán meg valami csoda.
0: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Tévés rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen neked. Hírek a Lépés rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indít. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: Tegnap máshogy ébredtem egyedül. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
6: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
10: Most tényleg ketten vagyunk. Sziasztok, sok szeretettel köszöntök minden Lépés Rádió hallgatót, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Sanyi is. Szia, Sanyi!
11: Sziasztok, köszöntünk minden kedves hallgatót!
10: 2026. október 9-e van, igazi világnapos műsort hoztunk nektek, de mielőtt részleteznék, először gyorsan elérhetőségek, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, facebook.com/lépésradio, ez a Facebook oldalunk elérhetősége, de a többi közösségi platformon is megtaláltok, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok, felkeressetek mindenhol, de írhatok nekünk e-mailt is,
11: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
10: Így van, indulásként pedig köszöntsük a hallgatókat, a névnapos hallgatókat. Október 9-én a dénesek ünnepelnek, görög eredetű név jelentése pedig Dionysusnak, a bor és a szőlő istenének ajánlott. Na, hát minden dénes nevű hallgatónak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, például Fóris Gábor kollégánknak, Gabennek boldog születésnapot, itt ragadom meg az alkalmat, úgyhogy neki happy birthday, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Viszont ha már világnapok, akkor a hétvégén több világnap is lesz. A mai napon a posta világnapja van, egészen pontosan. Október 9-én van a posta világnapja, illetve a vándorló madarak, ha jól emlékszek, igen, a költöző, nem vándorok, költöző madarak világnapja is a mai napon van. Holnap lesz a lelki egészség világnapja, és a hajléktalanok világnapja, és még a lánygyermekek világnapja is, október 11-én pedig a katasztrófák elleni védekezés nemzetközi napja. Na hát, ezekről fogunk beszélgetni kicsit részletesebben, ebben az elkövetkezendő két órában lesz bölcsesség, időjárás és horoszkóp rovatunk, és én a mondó vagyok, hogy induljunk egy kis zenével, aztán csapjunk bele a lecsóba, a közepébe, és jó szórakozást kívánunk az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Nem minden nap hoz nagy változást, de minden nap adhat egy apró okot arra, örüljünk az életnek. Sokszor annyira várjuk a nagy eseményeket, a sikereket és a különleges pillanatokat, hogy közben megfeledkezünk a hétköznapok ajándékairól. Míg egy jó beszélgetés, egy váratlan nevetés, egy kedves szó vagy egy ismerős dallam is képes szebbé tenni a napunkat. Mai útra való, ne csak azt vedd észre, ami hiányzik az életedből, hanem azt is, ami már most örömet ad benne.

Hozzád bizony megtudhatjátok, hogy milyen idő várhat ránk a Hungaromet ZRT jóvoltából. Össze is nézzünk körül kis hazánk nagyobb városainkban. Budapesten például közepesen felhős az ég és 15 fok van. Debrecenben erősen felhős 18 fokot mérnek, Győrben 14 fok van, Miskolcon erősen felhős 17, Pécsen erősen felhős 15, még Szegeden erősen felhős az ég és szintén 15 fokot mérnek. A mai napra 16 és 22 fok közötti napi csúcs várható. Először északon, később délelőtt pedig a délnyugati megyék kivételével másutt is elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró és általában több órára kisüt a nap. Délelőtt kisebb eső, zápor még előfordulhat, délután már nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A csúcshőmérséklet 16 és 22 fok között várható, kés estére 7-14 fok közé hűl a levegő. Az orvos meteorológiai jelentés alapján pedig a frontérzékenyek vigyázzanak magukra, hisz az időjárás pénteken a hideg frontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és nézzünk, tekintsünk előre. Például szombatra hajnalban 7-12, napközben 12 és 20 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Szombaton dél-délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható eső, zápor, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 14-22 fok közé melegszik a levegő szombaton. Vasárnap hajnalban mondom, hogy 2 és 11 fok közé hűl a levegő, még napközben 14 és 20 fok várható. Hétfőn 0-10 fok, hajnalban 14-19, napközben, kedden akár fagyhat is hajnalban, -1, +9 fok közötti értékeket mérhetünk, még napközben 15-20 fokig melegszik a levegő. Jövő héten, szerdán -1, +9 hajnalban, 14-19 napközben, még jövő csütörtökön hajnalban +1, +7 napközben 14-21 fokig melegszik a levegő. Ezek a legfrissebb előrejelzési információk. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak, mi pedig jó zenével várunk titeket, aztán Sanyi hozza a mai napi horoszkópot.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma egy váratlan helyzetben megmutathatod, mennyire találékony vagy. Valaki olyan tanácsot kérhet tőled, amire elsőre nem is számíthatsz. A nap végére kellemes meglepetés mosolyt csalhat az arcodra. Pika. Régi elképzelésed ma új értelmet nyerhet. Érdemes meghallgatnod valakit, akivel korábban nem értettetek egyet, mert most érdekes felismerésre juthat. Este engedj meg magadnak egy kis kényeztetést. Ikrek. Ma könnyen a társaság középpontjába kerülhetsz, akár egy jól időzített megjegyzéssel is. Egy spontán beszélgetésből is izgalmas beszélgetés születhet. Ne ragaszkodj mindenáron az eredeti terveidhez. Rák. Egy családi történet vagy a régi emlék ma egészen más megvilágításba kerülhet. Meglepődhetsz, mennyi mindent változott a véleményed az elmúlt években. Egy őszinte beszélgetés különösen jól eshet. Oroszlán. Ma nem a hangos szereplés, hanem a figyelmes jelenlét hozhat sikert. Valaki észreveheti benned azt a tulajdonságot, amelyet eddig természetesnek vettél. Egy apró elismerés nagy lendületet adhat a hétvége előtt. Szűz. Egy régóta halogatott döntés ma egyszerűbbnek tűnhet, mint korábban. Ne akarj minden részletet előre kiszámítani, néha a megérzéseid is jó irányba vezethetnek. Délután kellemes fordulatot tartogathat. Mérleg. Ma különösen fogékony lehetsz a szépségre, a zenére és az apró örömökre. Egy véletlen találkozás vagy kedves üzenet feldobhatja a hangulatodat. Este érdemes valami olyasmivel foglalkoznod, ami igazán feltölt. Skorpió. Egy érdekes információ ma egészen új gondolatokat indíthat el benned. Hát, hogy rájössz valamiről, eddig túl határozott véleményed volt. A nyitottság most többet érhet, mint az, hogy mindenáron igazad legyen. Nyilas. Ma erős késztetést érezhetsz arra, hogy kipróbálj valami szokatlan. Nem feltétlenül kell nagy kalandra gondolnod, egy új íz, egy új program, útvonal is élmény jelenthet. Kíváncsiságot kellemes meglepetéshez vezethet. Bak. Egy humoros pillanat ma kizökkenthet a megszokott komolyságodból. Valaki a környezetedben megmutathatja eddig rejtett, szedhető oldalát. Hagyd, hogy a péntek egy kicsit a könnyedségről is szóljon. Különös ötleted meglepően kedvező fogadtatásra találhat. Ne lepődj meg, ha éppen azt támogat, akitől a legkevésbé vártad. Egy közös programból akár új barátság is kialakulhat. Halak. Egy rég nem hallott al vagy ismerős illat is szép emlékeket idézhet fel. Érdemes lehet felkeresned valakit, akivel már régen beszélgettél. Nap végére egy kedves gesztus különösen meghitt hangulatot teremthet.

0: Hát mi vagyunk, ez volt Molnár Tamás vadi új felvétele itt a Lépés délelőttben. Mi vagyunk, ez a címe. Most viszont mi vagyunk, a postások is, ugyanis kérem szépen, kapcsolatok, érzések, emberi sorsok. Figyeljünk egymásra! Vannak napok a naptárban, amelyek mellett egyszerűen elsétálunk, és vannak olyanok, amelyek egy pillanatra gondolkodásra késztetnek bennünket. A világnapok éppen ezért születtek, hogy felhívják a figyelmünket olyan dolgokra, amelyek a hétköznapok rohanásában talán háttérbe szorulnak. Október 9-e, 10-e és 11-e több olyan világnapot is tartogat, amelyek első hallásra egészen különböző témákat érintenek. Mi köze lehet például a postának a költöző madarokhoz, a lelki egészségnek a hajléktalansághoz, vagy éppen a lánygyermekek jövőjéhez? Talán több, mint elsőre gondolnánk. Hiszen mindegyik történetben ott van valami, ami valamennyünket érint. A kapcsolatok, a biztonság, a szabadság, az emberi méltóság és az egymás iránti figyelem. Egy régi levél emlékeket idézhet fel, egy hosszú útra induló madár a változásról és a hazatérésről mesélhet. Egy őszinte beszélgetés segíthet átvészelni egy nehéz időszakot, míg egy váratlanul nehéz élethelyzet arra emlékezhet, hogy milyen gyorsan megváltozhat bárki sorsa. És vajon hány gyermekkori álom válik valóra azért, mert valaki a megfelelő pillanatban azt mondta, hiszek benned. A mai műsorunkban 5 világnapot járunk körbe, de nem pusztán a történetükről vagy a jelentőségről szeretnénk beszélni. Sokkal inkább arról beszélgetünk, hogyan jelenek meg ezek a témák a saját életünkben. Lesz szó régi levelekről, utazásról, lelki nehézségekről, előítéletekről, segítségnyújtásról és gyermekkori álmokról is. Közben arra is kíváncsiak leszünk, hogy kedves hallgatók, esetleg ti hogyan látjátok ezeket a helyzeteket, milyen emlékeket őriztek és milyen tapasztalatokat szereztetek. Nem szeretnék minden kérdésre készt választ adni, hiszen sokszor maga a beszélgetés is legalább olyan fontos, mint a válasz. A következő, hát most már szűk másfél órában kicsit más szemszögből nézünk rá a világra. Hát akkor nézzünk is és csapjunk ebbe bele. Elsőként a postai világnap, amely a mai napon október 9-én van, mint már említettem, illetve a költöző madarak világnapja. Volt idő, amikor egy levél megérkezése igazi eseménynek számított. Napokat, néha heteket vártunk arra, hogy hírt kapjunk valakiről, aki távol élt tőlünk. Ma már néhány másodperc alatt üzenhetünk bárkinek, mégis felmerül a kérdés. Vajon a kommunikáción is személyesebb lett attól, hogy gyorsabbá vált? Vagy még mindig a postagalambokra várjunk? Hát a költöző madarak történet egészen más világba vezet minket, ők minden évben hatalmas távolságokat tesznek meg, mégis sokfaj egyedei újra és újra visszatalálnak megszokott költőhelyükre. Az ember életében is fontos szerepet játszik a távolság, az elindulás és a hazatérés. Akár egy levélből, akár egy hosszú utazásról beszélünk, valahol mindig ott van a vágy, hogy kapcsolatban maradunk azzal, ami fontos számunkra. Kérdezlek, Sanyi, téged, hogy a modern kommunikáció valóban közelebb hozott bennünket egymáshoz, vagy a gyors üzenetváltásokkal éppen a személyesség egy részét veszítettük el? Mit tudott egy kézzel írt levél, amit egy mai üzenet talán már nem?
1: Hát nem tudom, tehát a kommunikáció azért az megmaradt, bár gyorsabb is, meg talán tömörebb is, vagy rövidebb is lett, mert azért napság már a fiatalok egészen kis rövid üzenetváltásokat hajtanak végre, és nem ilyen hosszú levelek, ugye régen emlékszem, a nővérem levelezgetett, voltak ilyen lehetett levelező partnereket keresni országon belül, kívül, határon túli magyarokkal, bárkivel, és akkor így írogattak egymásnak, megismerték egymást, megismerték az ottani környezetet esetleg, aki megosztotta vagy írta arról, hogy hol él. És hát bizony akkor nyilván nem szarolt el úgy a levelező lapot, hogy két sort írt és elküldte, mert még pénzbe is kerül, azért a bélyeg is került akkor is, még hogyha nem is egy ökörára volt, de ma már egy képes lap nyilván többbe kerül, mint ha elküldesz egy messenger üzenetet vagy egy e-mailt. Igazából össze ennek megvolt a hangulata, tudni kellett azért fogalmazni, hogy valami értelmes levelet hozd össze, amiben bemutatkozol a másiknak, egyebek. Most azért rövidek, tömörek az üzenetek, tehát...
0: Hát körülbelül 3 betűvel elmondasz, meg különféle emojikkal sok mindent, mint amikor leírtál. Hozzáteszem, sokkal gyorsabb is a kommunikáció, de ettől szerintem nem személytelenebb.
1: Igen, tehát személytelenebbnek nem, mert hát mindenképpen kommunikálsz a másikkal, meg...
0: Talán annyi és annyi, hogy régen egy levélbe azért sokkal jobban végig gondoltad, amit írtál. Most te például egy e-mailt, vagy messenger üzenetet, vagy bármilyen üzenőrendszeren írsz, most mindegy WhatsApp, stb. Sorolhatnánk a lehetőségeket, rengeteg van, akkor sok ember így meggondolatlan odavet olykor dolgokat. Hát régen, amikor levelet írtál, akkor volt, hogy leütél és egy fél óráig írtál egy levelet. Talán az megkülönbözteti a mai emberbe, azért mostan se mindenki meggondolatlanul, meg általában nem meggondolatlanul válaszolunk, megírunk. De tény, hogy sokkal gyorsabban, és olykor lehet, hogy meggondolatlanabbul, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, amikor postán feladták a levelet, vagy akár több 100 évvel ezelőtt, amikor még galamposta volt, és vártak heteket egy-egy levélre, vagy táviratra.
1: Igen, hát meg röviden fogalmazni, valóban a táviratokban lehetett, amik meg volt határozva, hogy azt hiszem szavanként díj volt. Nem betűnként, szavanként volt, nem? Szerintem a pénz. Vagy úgy volt... egy szó, nem tudom, hány forint volt. És hát ott tényleg csak ilyen egyszerű eseményekről, hát sajnos szomorú hírekről is, akár egy gyász táviratot küldtél, de ugyanakkor az ellenkezője, névnapokra, születésnapokra, aztán meg, és akkor azokat ugye gyorsan el kellett juttatni, tehát az volt a leggyorsabb, és többe, hogy ugye motorra ült a távirathordó, aztán vitte a táviratot. Volt a dísztáviratok, amik még többbe kerültek, ugye, hogy az eseményekre küldted. Ugye gyászjelentés, a táviratokat, vagy ha valamit röviden akartál közölni, mert ugye akkor még telefon se volt mindenkinél, hogy mit tudom én például engem hozzám jöttek úgy osztálytársaim meglátogatni egyszer, hogy csak táviratoztak, hogy jönnek, tehát volt mobiljuk, meg nem tudtam nekik éppen üzenni. Hát nyilván valamilyen számon lehetett volna, ahol éppen laktak, de küldtek egy táviratot, hogy pénteken jövünk, aztán annyi.
0: Pénteken jövünk, stop. Sört, vegyél, stop.
1: Hát akkor meg nem söröztünk.
0: Jó, az más kérdés.
1: Hát azért, igen, ők már elkezdték ezt, miután már. Igen, tehát, hogy...
0: Hát régen így mentek a rendszerek.
1: Így működött.
0: Miért ragaszkodunk bizonyos helyekhez, emberekhez és emlékekhez akkor is, ha az életünk már egészen máshol zajlik? Mitől válik egy hely igazán otthonná, ahová mindig szívesen visszatérünk? Na most nekem az otthon az nem feltétlen egy hely, hanem egy ember. Egy filmben hallottam ezt a gondolatot vagy mondatot, hogy az otthon az nem egy hely, hanem egy ember. És ha belegondolunk, igaz, mert hogyha van egy élettársad, egy párod, egy felesége, akivel együtt élsz, és mondjuk a munkátok elszólít egy másik városba, vagy egy másik helyre, attól még ő ott lesz veled, ott lesz mindig melletted, és így mondod, ő lesz az otthonod, ő neki meg te. Tehát, hogy az oké, hogy maga a hely változik, de az emberek ugyanazok maradnak. És szerintem ez is sokkal hitelesebb. A adott esetben vannak emberek, akik ragaszkodnak adott helyhez, például most muszáj, hogy kimondjam, mert élőadásban ő is kimondta korábban kolléginánk, Karina, aki mondta, hogy hát neki az otthon azért az az otthon, ahol lakik, és ő az ragaszkodik, mert neki az az otthon, és ezzel vitatkozik, de most nem ez a lényeg, valóban van ilyen, szerintem attól függ, hogy ki mihez szokott. Hozzáteszem, én Debrecenbe születtem, nőttem föl, és itt is élek, és ha nem muszáj, én nem hagynám el Debrecen, de Debrecenen belül viszont nincs olyan. Tehát, hogy nem kötődök adott lakáshoz, adott utcához, annak ellenére, hogy 26 évet egy helyen laktam, és azóta már költöztem egy párszor, de valahogy az az első lakém nyilván, ahol születtem, és ahol felnőttem, az nagyon megmaradt, és mai napig az álmaimban megjelennek, de érdekes módon a többi lakhelyem kevésbé, de ettől függetlenül nem kötődöm úgy. Tehát, hogy én könnyen mozgok, könnyen váltok, könnyebben költözök, nem stresszelek erre rá. Én nem egy nagy buli költözni, mert pontosabban nagy buli költözni, mert hogy rengeteg cuccot akkor kidobálsz meg átnézés, akkor össze, úristen, mennyi minden van, ami egyébként nem is kell, azt összehalmoztuk az évtizedek alatt. De önmagában én nem vagyok ilyen helyhez kötött.
1: Hát vannak emberek, valóvonak csak ilyen, nem tudom, bőröndből élnek, mert nagyon sűrűn költözik.
0: Azért annyira nem. Annyira én olyan nem tudnék lenni.
1: Tehát az, tehát tényleg most gondolj bele, hogy van olyan gyerek, aki nem tudom, minden évben másik iskolába jár, mert valami miatt a szülei állandóan költöznek.
0: Hú, az nagyon nehéz lehet, azt én nem tudtam volna megszokni, hogy mindig másik iskolába.
1: Igen, tehát megszokni az új közösségeket.
0: És gondolj bele, hogy ha havonta költöznek, havonta másik iskola, hát sehol
1: mire, nem szokni. Mire beilleszkedt már?
0: Már mehetsz is tovább. Á, nem.
1: Ez elég durva, igen.
0: Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon durva. Ha lehetőségünk lenne minden évben néhány hónapra elköltözni egy másik országba, élnénk vele, vagy inkább a megszokott környezetünk biztonságát választanánk, lásd költöző madarak. Mi az, ami leginkább, ami visszatartana, vagy éppen indulásra ösztönözne minket? Hú, hát nem tudom. Hát ha nem muszáj, én nem. Én inkább maradásra. Igazából a családom, a gyökerem, a szüleim, akik már azért idősek, és ők nem nagyon költöznének, ők azért itt maradnának, és nekem az hiányozna. Tehát honvágyam lenne biztos, hogy ez lenne a visszatartó erő számomra. Sanyi?
1: Hát igen, igazából... Én sem nagyon költözködnék, bár ahogy jön már ez a trópusi időjárás, és hogy már 40-50 fokok lesznek, hát...
0: Nyáron, tehát hozzá.
1: Áron, ugye? Hát, nem tudom. Azért nem tudom elképzelni, hogy elmennék, bár így belegondolva jó lesne egy kicsit így elmenni valahova éjszakra elhúzni nyáron, hogy ne legyen akkora meleg, és tényleg, mint a költöző madár így. A költöző madárnak könnyű, mert nem visz magával semmit, csak a kollát.
0: Eszembe jut egy vicc, amit el kell mondanom. Párom édesanyjának egyik kedvenc vicce, hogy a NAV megy az erdőbe ellenőrizni, és lényeg az, hogy meghallja ezt a róka, elkezd rohanni, meglátja a csigaszt. Mondja, róka, akkor ma te hova rohansz? Hát jön az NAV, nem hallod? Hát tudod, nekem is bundám, az asszonynak is bundája, a gyerekeknek is mindenkinek bundája, hát aztán fizethetünk. De hát csiga, hát te nem rohansz. Hát minek? Hát azt mondja, neked is házat, a gyereknek is háza, az asszonynak is külön háza. Gondolj bele. Na hát akkor rohannak együtt tovább. Meglátja a gólya. Hát ti hova rohantok? Rókakoma. Hát jön a NAV az erdőbe. Azt mondja, hogy jó, hát azt mondja, hát tudod, nekem bundám, asszonynak is bundája, gyereknek is bundája, és csiga, hát tudod, nekem is házam, asszonynak is háza, gyereknek is háza. Hát, és te gólya, nem menekülsz? Hova meneküljek, nekem nincs azon a kis összedőlt fészkemen kívül semmi. Aha, gólya, fél év itthon, fél év külföldön? Na, ennyi a lényeg.
1: Tud élni.
0: Ja. Igen. Na, én meg amúgy...
1: Ilyen repülőjegyre nem kell pénzt.
0: Ja, azt
1: nem kell magárepülő.
0: Nem énekelti, hogyha nekem sok pénzem lesz felülök a repülőre, mert repül magától.
1: Hát, repülni maga is. Igen.
0: Viszont ha már elmegyek, akkor jöjjön Rúzsa Magdi, elmegyek című dal, aztán jövünk vissza. Okay.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább itt a világnapok kapcsán, méghozzá, amikor a lélek is figyelmet kér. A lelki egészség világnapja lesz ugyanis holnap, és amikor az egészségünkről beszélünk, legtöbbször a testünk állapotára gondolunk, pedig a lelki egyensúly legalább ilyen fontos része a mindennapjainknak. Mindannyiunk életében vannak nehéz időszakok, csalódások, veszteségek és olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, túl sok teher nehezedik ránk. Mégis gyakran előfordul, hogy a legegyszerűbb kérdésre arra, hogy hogy vagy, automatikusan azt válaszoljuk, jól. Hát igen, ami még hozzátennék ehhez, hogy ez egyébként akkor is mondjuk, igen, ezt akarom hozzátenni, hogy akkor is mondjuk, amikor egyáltalán ez nem igaz, illetve talán nem akarunk másokat terhelni, talán félünk attól, hogy gyengének látnak bennünket, vagy egyszerűen nem tudjuk szavakba önteni az érzéseinket. A lelki egészség világnapja arra is emlékeztet, hogy a nehézségeinkről beszélni nem szégyen, és segítséget kérni sem a gyengeség jele. De vajon mennyire tudunk valóban odafigyelni egymásra? Az a kérdésem, Sanya, hogy miért érezzük sokszor szükségét annak, hogy erősnek mutassuk magunkat, még akkor is, amikor belül éppen nehéz időszakot érünk át. Talán amúgy ez általában egy ilyen belső érzék, de mindjárt visszatérek, még a kérdéshez hozzátartozik az is, hogy társadalmi elvárások vagy a saját magunkkal szembeni támasztott követelmények nehezítik meg jobban az őszinteséget. Hát azt gondolom, hogy elsősorban sok ember az a fontos, hogy kívülről hogy látják. És nagyon sok férfit arra tanították gyerekkorában, hogy ne bőgje, mint egy kislány, katona fiú vagy, még amikor volt főleg katonaság, akkor ugye vitték katonaságba a fiúkat, ami egyébként alapvetően nem volt hátrány, tehát félreértés ne esik, én nem azt mondom, hogy támogatom, de hátrány sem volt a katonaság. És a másik, hogy talán elnyomták az érzéseiket, és amikor felnőnek ezek a fiúk, és férfiak lesznek, és nekik lesz mondjuk gyerekük már, és családjuk, akkor nem biztos, hogy ki tudják mondani az érzéseiket, hanem inkább elfolytják. Nagyon sok érzéke, vagy lelkileg sérült ember él ezen a bolygón, ezt ki kell mondani, és nagyon sok azért, mert egyszerűen azt a szülői mintát hozta tovább, amit még a mi szülőink sem jól mutattak, de ők se tehetnek róla, mert ők is azt tanulták a nagyszülőktől, hogyha rossz vagy, akkor elverlek sodrófával, vagy nem tudom, sarokba térdették még a gyerekeket kukoricával, meg körmöst kaptak a tanártól, meg pofont, de ami nem minden esetben hátrány, de azért lehetséges, hogy amellett, hogy ugye régen az volt, hogy például édesapám valami rosszat csinált, megbüntette a tanár, hazament, elpanaszolta anyukának, azt anyuka még megverte. Tehát nem az volt, hogy jaj, kisfiam, megvigasztalak, nem. És akkor így lett férfi a fiúból, és ezt vitte tovább. És ez egy olyan fajta lelki sérülés, nem a testi oldalát kell nézni, hanem a lelki oldalát, ami nehéz utána megemészteni, és nehéz ezt úgymond feldolgozni, hogyha nincs segítség.
1: Igen, hát valóban nehéz ezt így segítség nélkül megoldani és feldolgozni, de igen, most mentünk a másik véglet felé, most már mindenféle tekjogok, meg minden van, meg most már a tanárt is lehet büntetni, ha véletlenül hangosabban szólna.
0: Ez sem jó az iskolában, tehát én azt gondolom, hogy az nem baj, ha a gyerek kap egy pufont vagy egy körmöst. A probléma ott van, hogy régen arra nevelték a gyerekeket, hogy legyél férfi már 8 évesen. Egy 8 éves gyerek az még gyerek, az nem férfi. Amikor dolgoztatták a 8-10 éves fiúkat is már kint a földeken, értem, hogy munkáskezdő emberek lesznek belőlük, de nem volt gyerekkoruk megfelelően egyiknek másiknak, és ezt hozta a gyereke, az ő gyereke, és stb. Stb. Tehát egy olyan mintát kaptak, amiből ki lehet törni egyébként ma már, tehát ebben Sanyinak igaza van, hogy sokat változott a világ, de amíg ez a minta van, és amíg ezen nem változtatsz, és nem gondolkodsz, és nem kérsz segítséget, és nem mondod azt, hogy én gyenge vagyok, hanem mutatod, hogy belül gyenge vagy, de kívül erős, és kívül azt mutatod, hogy erős vagy, akkor átvered önmagadat és a világot is egyszerre.
1: Igen, de ugye, hát ugye a katonaság is, hát ugye amit mondasz, hogy de ugye akkor már alapból, ugye itt Magyarországon vagy más helyeken is Európában azért nem, tehát hogy az már felnőttnek számít, ott elvileg a 18 éven felüli
0: igen, de az még valójában nem felnőtt, tehát én is 19 éves koromban még egyáltalán nem voltam felnőtt. Hát, kérdezd igen, meg a páromat.
1: De ugyanakkor meg voltak olyan iskolák, ahol már tényleg kisebb gyerekek is mehettek, és már ilyen katonai rend volt, tehát hogy voltak olyan kis...
0: Igen, de most vonatkozzunk el az iskoláktól. Hogyha otthon elestél, elkezdtél sírni, apád rászólt, ne sírj, kisfiam, katona dolog, menj tovább. Igen, ezt a nevelést kaptad, most ezt adod tovább, akkor abból soha nem lesz kiút, miközben te azt mutatod, hogy kemény vagy, de belül meg sírnál, de nem hagytak gyerekkorodba, és ezért mindig elfojtod az érzéseidet. Nem igen. Attól vagy erős, mert te azt mutatod, hogy én vagyok a... Hú, hogy mondjam... Az F betűs szót akartam mondani, gyerek, hanem attól, hogyha kimutatod az érzésedet, és például nőknek pont arra a férfira van manapság már szükségük, akik érzelmileg ott tudnak lenni mellettük, akik kimutatják az érzéseiket, akik megosztják velük, de sok férfi erre nem képes, hanem bezár és mutatja ezt a kemény férfi oldalt, de közben meg belülről lehet olyan sérült, és pont ezért jönnek ki olykor olyan agressziók, meg olyan balhék, és akár családon belüli bántalmazások is, amiről nem konkrétan biztos, hogy az adott férfi tehet, de ezt hozta, és úgy vetüli ki a feszültséget, úgy adja ki magából. Viszont 11 óra jönnek a hírek, aztán majd innen folytatjuk a következő órában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárca vezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek embereket terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
11: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
10: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
11: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
10: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
11: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
10: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: A reklám után
12: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Lépéssel közelebb hozzád lépésre, jó, itt vagyunk veletek, és folytatjuk a mai műsorunkat. Méghozzá megyünk tovább, holnap lesz még a hajléktalanok világnapja is, és azzal megyünk tovább, hogy egy ember több, mint az élethelyzete. Amikor az utcán találkozunk egy hajléktalan emberrel, legtöbbször csak az aktuális helyzetét látjuk. Nem tudjuk, honnan érkezett, milyen élete volt korábban, milyen nehézségekkel ment keresztül, és mi vezetett oda, hogy elveszítette az otthonát. Pedig a hajléktalanság mögött nagyon különböző történetek húzódhatnak meg. Na, hát akkor nézzük ebben a blogban, amiben nem csak a hajléktalanságról, hanem az előítéletekről, az emberi méltóságról és a segítségnyújtás lehetőségeiről beszélgetünk most. Méghozzá az a kérdésem, hogy miért alkotunk olyan könnyen véleményt másokról, pusztán a külsejük, az öltözetük vagy az életkörülményeik alapján. Vajon mennyire tudnánk másképp tekinteni egy hajléktalan emberre, ha megismernénk a teljes élettörténetét? Biztos, hogy másképp tekintenénk rá, ha ismerik a teljes élettörténetét, csak annyi hajléktalan van, hogy nem ismerhetjük az összes hajléktalan élettörténetét, mert arra nincs lehetőségünk. De még azoknak a szervezeteknek se szerintem, akik ezzel foglalkoznak. Hát gondolj bele, csak legyen egy hajléktalan szálló. Hát szerintem egyáltalán nem foglalkoznak sajnos azzal, hogy kinek mi a története, vagy mi nem története, mert nem foglalkoznak sajnos ezzel.
1: Hát meg amúgy sem tudják, ha csak nem mesélnek magukról, vagy nem mesélik el, de ilyenkor azért leginkább zárkóznak, vagy csak kevés embernek nyílnak meg egyáltalán. Így aztán sok mindent nem lehet róluk tudni. Most vagy elmondják azt, hogy hogy kerültek ebbe a helyzetbe, miért.
0: Egyébként mert nem ugye, biztos, hogy el akarja mondani, tehát az is lehet, hogy szígyelni.
1: Sem biztos, persze, az is lehet, hogy nem.
0: Viszont bocsi is, Sanyi, mielőtt folytatnánk ezt a témát, látom, hogy jött üzenet. Karina írja, hogy én szeretem a hosszú

0: és tartalmas leveleket. Én szívbajt kapott az egyszavas üzenetektől. Hát Karina, köszönjük, hogy hallgatsz minket, és nem tudsz itt lenni. Tudom, én is szívbajt tudok kapni, de nem szívbajt kapok amúgy. Viszont valamikor én is egyszavasokon írok, úgyhogy... illetve... Most írt nekünk még, ha jól látom, Niki is, csak közben itt, igen, még az előző órában a levélírással kapcsolatban. Igen, Niki írt, azt mondja, szerintem több időt és figyelmet szántunk egy levél megírásával a másikra. Mit gondoltok, csetelők, el tudnátok képzelni, hogy újra levelet írjatok valakinek? Kérdezi Niki, de... Ez nem kapott még senki, vagy nem adott senki választ, de reméljük, hogy válaszolnak. Illetve még szintén ezzel a témához kapcsolódóan írt Niki, hogy szerintem mostani rohanó világban már nincs igény hosszú levelekre, sajnos. A kommunikációnk lerövidült, az érzelmeinket nehezebben fejezzük ki, ezért már a levél is már idejét múlt lett. Hát ezzel csak azt mondom, hogy aki az érzelmét ki akarja fejezni, kedves Niki, az ki tudja most is, én például egyáltalán nem a hosszú üzenetekhez, levelekhez, e-mailekhez kötöm az érzelem kimutatását, hanem ahhoz, hogy tudom kimutatni annak, akinek ki akarom mutatni az érzelmeimet. Ennyit akartam hozzátenni, de egyébként értem, amit írsz, csak ugyanakkor az a helyzet, hogy nem mindenki szorítja vagy nyomja el az érzelmeit azzal, hogy rövid üzeneteket ír. Erre akartam kiukadni.
1: Hát igen, tehát az nem jellemzett. Attól rövid üzeneteket írsz, attól még akár személyesen, vagy mikor fejezni, vagy hogyha akarod, akkor hosszabban is.
0: Igen, bocsi Sanyi, visszatérünk a hajléktalanokhoz, tehát hogy lehet, hogy sok hajléktalan nem is akarja kimutatni, vagy kimondani, elmesélni a történetét, mert szégyeli. Tehát most gondolj bele, lehet én is szégyelni, olyan helyzetbe kerülnék, hogy hajléktalanná válnék, mert azt mondanám, hogy hát nekem elgólt mindenem, és eldobtam magamtól, és magamnak köszönhetem, és de viszont sok hajléktalan ezt nem vállalja fel, vagy ezt nem látja be, vagy ha be is látja, nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy pont ezért nem ismerik a történetüket. Nyilván, hogyha adott ember történetét ismernék, máshogy néznék rá, de azért, mert valaki hajléktalan, attól még lehet igényes magára. Tehát én azt nem szeretem, amikor jön a hajléktalan az utcámmal szembe, és már egy kilométerről érzem a szagát. Tehát, hogy az nekem nem mondja, hogy az miatt van, mert hajléktalan, hogy nem csak amiatt van, hanem az igénytelenség miatt is.
1: Igen, meg azoknak is, meg egyrészt, hát az okok azok ilyen, hát vannak ilyen tucat okok, amik ugye elvált, kisemmiszte az asszony, vagy egy szerencsejátékos, és egyszerűen eljátszotta még a házát is, vagy a lakását, és ezért vált tőle el a felesége, ne, vagy ezért szakadt meg a kapcsolata, nem csak a párjával, hanem felesége volt akkor is, de ha gyerekei vannak velük is, nem tudták rávenni, hogy próbálja kezelni ezt a... Hát,
0: de ha nem akarja, akármilyen szervezet, vagy akármilyen szakember beszélt vele, akkor se fog tudni rajta változtatni. Nem akarásnak nyögés a vége, igaz ez a mondás? Tehát, hogy...
1: Igen.
0: Hogy én ezért... Ezzel nem tudsz, ha ő nem akar változtatni, nem tudsz változtatni. Neki kell rájönni, hogy változtasson, hogy akar vagy nem akar
1: változtatni. Azoknak is nehéz megnyílni, vagy esetleg így a társaságban kiderül, vagy voltak, akik azért még médiának is nyilatkoztak, akik mondjuk, felső poszta, vagy értelmiségi hajléktalan, tehát nem egy...
0: Az ritka, Sanyi. Maragudj, az ritka.
1: Vannak, nem tudom mennyien.
0: Nem sok.
1: Vannak.
0: Nem sok, azért nem, mert hogy aki hajléktalan, az már elveszítette a hitét, vagy ha nem is elveszítette, de sokkal többen, nem igaz mindenkire, de sokkal többen vannak olyan hajléktalanok, akik már azt mondják, hogy nekem most már mindegy. én meg akarok halni, és ezért isszák magukat. Halálrészegre kerülnek néha detoxba, mert már olyan szinten úgy szedik össze őket. Tehát, hogy nem foglalkoznak maguk, azt mondják, elveszítettem mindenemet, elveszítettem azt, akit szerettem. Hozzáteszem a saját hibájából, mert a saját függőségei miatt, de nem tudott leszokni. De amíg ő nem akar, addig nem is fog változtatni. Amikor ő azt mondja, hogy változtatni akarok, akkor változtatok. Láttam ilyen sztorit, hogy volt egy srác, aki leírta az interneten, internetkávézó által, hogy ő olyan helyzetben, hogy hajléktalan nevet, és valami szállást keres, vagy bármit, csak hogy ne a hajléktalan szállóra kelljen mennie, mert ő fel akar állni, elment dolgozni, munkát is talált, valaki befogadta, és utána albéletet talált, és fel tudott állni. Tehát nem lehetetlen felállni, csak hogy a legtöbb hajléktalan nem így gondolkodik, hanem úgy van vele, hogy úristen, elvesztettem mindenemet, akkor nekem már mindegy.
1: Igen, sajnos vannak ezek a...
0: Igen, viszont szerintetek mi jelent valódi segítséget egy otthonát elveszítő ember számára? Az azonnali támogatás, például étel, ruha vagy pénz, vagy inkább azok a hosszabb távú lehetőségek, amelyekkel újra önálló életet kezdhetni, hosszabb távúak. Hogyan lehet a kettőt megfelelően összehangolni? Hát, hogyha te biztosítasz neki munkát, vagy tudsz valakit, aki mondjuk olyan szakember, és tudják alkalmazni, mondjuk egy ács, egy kőműves, egy bármi, csak nincs munkája, hajléktalan, és tudsz neki munkát ajánlani, akkor valószínűleg, hogy hamarabb föl fog állni, mert akkor rövid távú dolgokkal is jobban oda fog figyelni, kap pénzt munkáért, elvégzett munkáért, amiből már tud enni, inni, tud akár saját lakást bérelni, vagy egy kis szobát, vagy valamit, és fel tud állni a lábára. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszabb távúak kerülnyesebbek. Most az, hogy adok neki 200 forintot, amiből megint vesz egy pohár sört, hát annak nincs értelme. Most már mondjuk annyiból nem vesz egy pohár sört, de mindegy, azt most adjuk.
1: Akciós.
0: Na, annyira akciós, nagyon tehát, nincs. Na, igen.
1: Az van, hogy igen, tehát valóban a hosszabb távú segítség értelmes. Tehát azt szokták mondani, ugye, hogy nem halat adunk, hanem hálót, hogy halászat.
0: Vagy még annyit tudok tenni érte, hogy veszek neki egy kiló kenyeret. Tehát akkor inkább ételt veszek neki, és azt odaadom, és fogyassz el, mint az, hogy mondjuk elindja
1: azt a pénzt. Hát igen, amit általában a többség simán nem fogyaszt el, hanem... tudom, kidobja, vagy odaadja másnak.
0: Hát de akkor meg ne panaszkodjon.
1: Igen. Igen, de én közben hallottam ezt, hogy van ez a helyzet, amikor már annyira kész vannak az alkoholtól, hogy enni már nem igazán bírnak. Csak
0: igen, de az már a nagyon lejt dolog.
1: Hát az már nagyon lejt.
0: Az nem biztos, hogy kell hajléktalanok lenni. Sajnos a távolabbi családomban is volt a múltban olyan ember, aki sajnos alkoholfüggősége okán vesztette az életét, mondhatom ezt, hú, de szépen megfogalmazott.
1: Igen.
0: Mennyire múlik az életünk alakulása a saját döntéseinken, és mennyire azokon a körülményeken, amelyekre nincs ráhatásunk. Elképzelhető, hogy egy súlyos élethelyzetben bárki kiszolgáltatottá válhat, még akkor is, ha korábban mindent megtett a biztonságáért?
1: Hát elképzelhető, de én most nem tudom megmondani, hogy ez egy ilyen 50-50, vagy...
0: Igazából ez azon múlik, hogy szerintem hogy áll az élethez. Hogy most ha van egy lakása, van egy munkája, akkor nyilván lecsúszhat abból, van egy családja. Ha van szülei, vagy testvére, rokona, gyereke, aki támogassa, akkor nem fog, nem kevesebb esélye lesz szerintem hajlik. Akkor is előfordulhat, de akkor talán jobban ösztökérés ösztönzi azt, hogy ne engedjem el magam, ne essek le, ne süllyedjek le a békaseggére, vagy szó szerint az aszfaltra, mert az nem ér semmit, és az a tönkreteszem a családomat. De azt gondolom, hogy az sokkal, sokkal jobb, amikor van háttérmotiváció, de az sem mindenkinek működik, tehát mondom, ismertem olyan alkoholistát, akinek hiába volt háttérbe támogatás, család, de egyszerűen olyan szinten került, amiről Sanyi az előbb beszélt, és nem volt hajléktalan, nem, hogy hiába annyit ivott már, hogy ezt enni nem bírt. Tehát elitta a máját szó szerint. Erre szokták azt mondani.
1: De még ahhoz képest is csodálkozom, hogy sokan azért képesek egy átlag életkor így is megélni, vagy még fölötte is. hogy kibírja a mája meg a szervezet.
0: Hát ez emberek genetika, emberi szervezet, aki kibírja, aki nem. Tehát azért a máj egy folyamatosan dolgozó szerv, az folyamatosan méregteleníti a szervezetet, és gondolj bele, azért megy tönkre a máj, mert olyan erős italok azért sokkal nehezebb úgymond méregteleníteni, és sokkal több mérget kap a máj, és az a nehezen, vagy lehet, hogy egy bizonyos szint után már nem tud elbánni, és ebből kifőleg kezdődnek a problémák, hogy szó szerint elkezd a máj gyengébben idővel működni, de nem menjünk ebbe bele orvosi szinten, mert nem értek hozzá, csak gondolom meg, amit olvastam erről, azt tudom, hogy sokkal többet kell akkor a májnak dolgoznia. Na, egy picit zenéljük, aztán pedig jöjjünk vissza, és folytassuk a témánkat, és hogyha már itt a májat emlegettük, akkor jöjjön egy igazi májas dal. Halál a májra, Kerozintól. Jöjjön ez, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: egy ilyen lépéssel, közelebb hozzád lépésre, és mielőtt folytatnánk témával, előtte jöttek újabb üzenetek a hallgatói Messenger csoportban, Ferenctől, illetve Nikolettől, akik írtak nekünk, már is mondom, hogy mit, pillanat, csak itt feljebb kell görgetnem, szóval... Ferenc azt írta, hogy mikor írtam levelet gyerekkoromban, én mindig úgy kezdődött, hogy kedves apu per anyu, remélem levelem jó egészségben talál téged. Aztán leírtam, mi történt a suliban vagy bárhol. Persze volt olyan is, hogy csak annyit írtunk, apu küldj pénzt. Aztán azt írja, mai napig vannak levelek, amelyeket megőrzök. És Nikolett pedig azt írja, én képes lapokat küldtem a táborokból, de már akkor is utáltam. Legtöbbször, mire hazaértünk, még nem érkezett meg a lap a szüleimnek. Posta forever. Na, viszont mi megyünk tovább egy kicsit más témával, ugyanis 11-én lesz a Leánygyermekek Világnapja, Álmok, Lehetőségek és a Jövő Nemzedéke. Gyermekként szinte mindannyian álmodoztunk arról, hogy mik leszünk, ha felnövünk. Volt, aki orvos, tanár, sportoló vagy éppen énekes szeretett volna lenni, más pedig olyan pályáról álmodott, amely a környezete talán nem is tartott reálisnak. A Lánygyermekek Nemzetközi Napja arra hívja fel a figyelmet, hogy a lányoknak is meg kell adni a lehetőséget a tanulásra, a fejlődésre és a saját jövőjük alakítására. De... a téma ennél szélesebb kérdéseket is felvet. Vajon mennyire befolyásolják a gyermekeinket azok a mondatok, amelyeket nap mint nap hanglanak tőlünk? Mennyit számít, ha egy felnőtt biztatja őket, és mennyit árthat, ha rendszeresen azt hallják, hogy valamire nem képesek? A gyermeket önbizalma, lehetőségei és jövőképe nem egyik napról a másikra alakul ki. A család, az iskola, a barátok és a társadalmi elvárások egyaránt hatással lehetnek rájuk. Ebben a blogban arról beszélgetünk, hogyan segíthetjük a fiatalokat abban, hogy merjenek álmodni, dönteni és a saját útjukat járni. Kérdezlek téged, Sanyi, hogy mennyire határozzák meg a gyermekkori álmainkat a saját érdeklődésünk és képességeink, és mennyire a környezetünk elvárásai. Vajon ma is léteznek olyan foglalkozások vagy életutak, amelyeket inkább fiúkhoz vagy lányokhoz társítunk? Nem tudom, nem szeretem. Pénztet. Szerintem igen, ma már kevésbé társítunk fiúkhoz vagy lányokhoz egy-egy területet. Inkább azt tudnám mondani, hogy talán a gyermekkori álmainkat, jó, nyilván az meghatározzák a saját képességeink, de nyilván álmodni lehet nagyot, és mondjuk azt álmodom, hogy én autó, mit tudom, sofőr vagyok, azt nem tudok az lenni, mert nem látok. Tehát, hogy vannak irreális álmok, inkább úgy fogalmazok, meg vannak reális álmok, és a reális álmok a lényeg. A reális álmat meg lehet valósítani.
1: Ha már van, ugye, kamionos hölgyek, buszvezetők, villamos az korábban is volt.
0: Troli buszvezetők.
1: Vannak. Troli, igen.
0: Masinista hölgyek.
1: Egy dolog, ami hozzá közel áll, az jutott most itt eszembe, hogy valaki, nyilván lehet, hogy akartak lenni csajok, de hogy nem tudom, hogy de egyelőre nincs rá példa, hogy mondjuk Forma 1-es női pilóta.
0: Te, képzeld, volt. 1970-es években utoljára. Nem hiszed el. Azt hiszem, hogy 78-79 körül jutott el egyetlen egy hölgy a Forma 1-ig. Vannak most is lány autóversenyzők, tehát sőt, van külön női autóversenyzési kategória, ahol kimondottan lányok, nők nevelkednek és versenyeznek, tehát van ilyen szériája már az FIA-nak. Viszont ha jól tudom, a Finn Mika Häkkinen lánya az, aki talán a legközelebb áll, hogy esetleg Forma 1-be valamikor bekerüljön, ő most Forma 3-ba kerül fel jövőre, vagy már most ott van, most meg nem mondom, de azt tudom, hogy akadnak. Hát sőt, magyar is volt, csak nem jut eszembe, milyen Vivien, ő is eljutott, azt hiszem, hogy a Forma 3-ig vagy 15 évvel ezelőtt, de utána tovább nem tudott. Tehát az a baj, hogy nagyon nehéz a lehetőség, de akadnak női pilóták, de nagyon nehéz. Tehát inkább inkább férfiak sportága még a Forma 1, de én nem zárom ki, hogy nem tudom, az elkövetkezendő évtizedek.
1: Igen, mert például ilyen gokárt, meg nem tudom. Meg
0: mondom, vannak növendékek, vannak forma autós versenyző nők, lányok, de nem, tehát hogy mondjam, nem jutottak el az utóbbi időben Forma 1-be. Érdekes ez egyébként, mert azt gondolom, hogy az autóvezetés ez nem kell nagy dolog, de hogy nem, az autóvezetés, minden Forma 1-es pilóta atléta testalkatú, tehát ilyen atlétikai edzéseket folytatnak, nagyon erős nyakizom erősítéseket folytatnak, nagyon erős, tehát nagyon sportos, erős férfiakról van szó, és talán a nőknél ez picikét nehezebb, de nem kizárt tényező. Azt gondolom, hogy lehet, hogy lesz majd női Forma 1-es versenyző. Amúgy most is van Forma 1, sprint hétvége Szingapurban, és jelen pillanatban rendezik amúgy az első szabad edzés, még éppen tart. Egy kis érdekes, hogy elnézek rá az órán, nem, már vége van, bocsánat, mert 11:30-ig tart, és már 1:13:12, tehát ma volt az első és egyetlen szabad edzés, és ma 14:30-tól lesz a sprint időmérő, holnap 11 órától a sprint futam magyar idő szerint, és 15 órától a rendes időmérő, még vasárnap 14 órától lesz a futam. Ez éjszakai futam, időeltolódás van, tehát ott már este lesz, csak európai idő szerint pedig, ugye mi.
1: Itt viszont még kényelmesen nézhető.
0: Igen. Igen, de ott már este lesz.
1: Igen.
0: Na, ennyit ezzel kapcsolatban, menjünk is tovább, mekkora felelősség van a szülőknek és a pedagógusoknak abban, hogy a gyermek mennyire bízik önmagában. Hát ebben szerintem nem a pedagógusoknak van, inkább a szülőknek. Hogy is fogalmazzak, felelőssége, de nem is felelőssége, inkább...
1: Hát önbizalmat.
0: Önbizalma, az, hogy önbizalma legyen a lány. Jó, nyilván az intézménynek is van, mert hogyha olyan környezetben, olyan csoportba, osztályba rakják be a gyereket, ahol tud magabiztosságot szerezni, ahol a csoportba be tud könnyen illeszkedni. Egyébként ez gyerekfüggő is szerintem, mert minden lány és fiú is attól függ, hogy mennyire alkalmazkodó képes, milyen nevelést kapott a szüleitől. Tehát egy kicsit összetett dolog ez. Hol van az egyensúly, az őszinte visszajelzés és a bátorítás között, hogy ne vegyük el a kedvét, de ne is keltsünk benne irreális elvárásokat. Hú, ez egy nagyon nehéz dolog. Azt gondolom, hogy ezt a szülőnek kell éreznie, hogy meddig mehet el. Nyilván egy szülő mindig elfogult a gyerekével szemben, de valahogy azt kell látni, hogy a szülő is hogy nőtt föl, és a szülő is mit kapott, mit hozott a családba, és milyen nevelést ad át a gyereknek. Tehát vannak ideális kivételek, de szerintem egy egészséges magabiztosság és önbizalom kell azt a gyereknek mondani és mutatni, és nem azt mondom, hogy nem szabad a szülőnek elsírnia magát, meg nem szabad érzékenynek lenni, meg az érzéseit kimutatni, pont az, hogy ez kell a gyereknek. Hogy lássa, hogy apa, anya is ember. És igen, azt gondolom, hogy pont ez kell hozzá, hogy lássa, hogy ember, és ő is tudja azt, hogy hogyan mutassa ki az érzéseid, ezt a szülőnek kell úgymond rávezetni, megtanítani a gyereknek, hogy igenis merje kimutatni azt, ami benne van, és hogy beszélgessen vele, tanítgassa, szeresse, figyeljen rá. Nagyon, nagyon fontosak azok a dolgok, mind, amit felsoroltam
1: fontos
0: most.
1: Fontos szerepek, igen, szülői szerepek.
0: Na most... Az a kérdés merült még fel bennem, hogyha visszamehetnénk az időbe, és beszélhetnénk a gyermekkori önmagunkkal, milyen tanácsot adnánk neki az álmaink megvalósításához? Van olyan lehetőség, amelyeket annak idején nem mertünk megragadni, de ma már másképp döntenünk? Nekem azt gondolom, hogy talán annyit, hogy merjen bátran bátran a közösség része lenni, mert én gyerekkoromban egy nagyon csendes, visszahúzódó fiú voltam, sokat voltam egyedül az iskolában is, tehát ugye egyedül játszottam, vagy sétálgattam, annyira nem vettem ki a részem a közösség életből, úgy, mint felnőttként. Nem voltam egy beszédes gyerek, alapvetően egy nagyon jó gyerek voltam, amivel nincsen baj, csak az, hogy jobban vedd ki a részed a közösség életből, és merjél bátran a lányokkal is, a fiúkkal is úgymond bandázni. Tehát ne hagyd ki, ne szorítsd ki magad úgy a közösségből. Persze próbáltak olykor bevonni, ez volt, amikor sikeres volt, amikor nem. De én olyan szempontból gyerekként egy nagyon csendes fiú voltam, és ezt sokan nem nézik ki belőlem, azt hiszik, hogy ez nem igaz, ez nem lehet igaz. Pedig igaz. Én alapvetően úgy kiabáltam, hogy jövök, meg ilyenek, akkor is hangosan beszéltem, de alapvetően inkább egy ilyen magányosabb természetű fiú voltam általános iskolai éveim alatt, főleg alsóban, meg úgy a, mondjuk úgy 6.-7. Nem, mert 8. már talán annyira nem, de az első 7 évben igen.
1: Robi a magányos diák.
0: Nem is az, hogy magányos, inkább úgy éreztem, hogy kiszorítanak. Hagytam magam, sokat piszkáltak a testsúlyommal, a látásom miatt.
1: Hát ez mindig úgy van, hogy gyenge pont.
0: Igen, a gyenge pontjaimat megtalálták, és így kiszorítottam igazából. Pont az, hogy megadtam nekik azt az örömet, hogy ők ezt használhassák, és ezt nem szabadott volna, és én ezt mondanám a gyerekkorom magamnak, hogy legyél magány, nem foglalkozz velük, csináld azt, mondjuk annyira nem foglalkoztam velük, mert olyan mélyen meg nem érintett, hogy nem tudom ebből milyen sérülésem legyen, de mégis akkoriban bántottak ezek a dolgok, de ezzel utána túltettem magam, tehát kellett hozzá idő, de felnőttként meg teljesen az ellenkezője lettem az akkori önmagamnak. Most is van, hogy inkább csendben vagyok, de inkább mostanában beszélek, igen.
1: Úgy meg még rosszabb lett volna, hogyha bent lakó diák vagy.
0: Hát valószínű, igen, tehát az valószínű még rosszabb lett volna. Te mit mondanál a gyerekkori önmagadnak? Van olyan dolog vagy lehetőség, amit nem ragadtál meg?
1: Ó, hát biztos akad, igen, ami fölött így elsiklottam. Meg hát van, volt, ami nem rajtam múlott. Nem tudom.
0: De nem, Sanyi, hidd el, hogy minden csak rajtad múlik. Tehát, hogy én ezt nem tudom elfogadni, amikor valaki azt mondja, hogy nem csak rajtam múlott, de rajtad múlott, csak maximum nem voltál annyira tökös, hogy bevállald és kiállj magadért.
1: Van, ami nem csak az embere múlik, mert mit tudom én, valami miatt. Tehát,
0: mondj egy példát.
1: Azért nem tudott valaki zongoraórára járni, mondjuk a okiskolájában állunk, ott nem velem fordult el, mondjuk én másért nem, de ugye én is úgy jártam, hogy miután elkezdtem ugye a szolfést, akkor én sem mutattam nagy szorgalmat, de a tanár is feladta. Aztán, hogy emiatt mennyit lehetett volna vergődni, vagy nem, hát nyilván, de mondjuk a szolfés annyira nem vonzott, mert ugye én úgy éreztem, hogy jó, hát megy ez nekem útfőből is, és most mi a francot pacakoljak ilyen hülye kottákkal, de azért szerintem sok gyerek így van. Akkor ugye volt egy osztálytársam, aki csak egy ideig volt az, mert bukott, pont ez volt a baj, hogy megbukott matekból, és utána nem járhatott zene órákra. Tehát, hogy azért érdekes dolgok történtek.
0: Jó, hát nyilván az ilyen eset tényleg nem rajtad múlik, ezt nem mondom, hogy rajtad
1: de
0: múlik.
1: De amúgy az, hogy közösségi ember legyek, hát azon azért igyekeztem rajta lenni, bár ugye volt olyan osztálytársam, aki ugye nem lett volna az osztálytársam, ha ő sem bukik meg.
0: Hát magyarul hozzátok bukott ennyi.
1: De hozzánk bukott, nagyon elismert sztárgyerek volt ugye az osztályban, és mellette nehéz volt közösségi emberi válni. Végül is meg...
0: Hát neki őt kellett legyúrnod, magyarán. Hát kell ez a,
1: vagy legalábbis,
0: ez a kis...
1: legalábbis felzárkózni.
0: Hát én olyankor, ha ilyen helyzetbe kerülnék, az a mai fejem, mert tudja, hogy azon lennék, hogy én megmutassam, hogy én vagyok a jobb. De nem biztos, hogy én mindig ezt kell.
1: Jobb.
0: Lenni, ha fiatal fejjel lehet, hogy belementem volna egy ilyen versengésbe.
1: Aha.
0: Egyébként után sulin kívül mi az? Van-e bármi, amit esetleg lehetőség lett volna, és nem ragadtál meg?
1: Hát...
0: Amire nem tudom, mondtál.
1: Volt olyan lehet. Volt egy... volt egy ilyen rehabilitációs tanfolyam, amire elmehettem volna suli után, de nem bíztam magamban is.
0: Hát ez baj, na látod.
1: Aztán
0: még nem késő, most sem, Sanyi.
1: Vagy elmentem mellette, vagy nem. Mondjuk a zenei lehetőség így visszajött, szerencsére azt valamilyen szinten ugye meg tudtam ragadni.
0: Na, de a lényeg az, hogy ki tudtál teljesedni. Pedig egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza lassan, búcsúzni, és mindjárt déli 12 óra. Hogy röplő az idő?

0: Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, ennyi fért a mai lépés délelőtt, de ránézek még gyorsan, hogy jött-e valami üzenet a hallgatói messenger csoportunkba, itt a Lépés Rádióban. Azt mondja, hogy pillanat, csak itt egy kicsikét görgetni kell. Igen, nem jött újabb üzenet, ugye utolsó üzenet az volt, hogy Niki képeslapokat küldözgetett, de a képeslap hamarabb meg, vagy később érkezett meg, mint ő haza. Igen, tehát, igen, ezt már olvastuk. Hát ennyi fért a mai lépés délelőttben, maradjatok velünk. Most úgy lett volna, hogy holnap lesz belevalósó, viszont a csapat úgy döntött, hogy egy héttel elhalasztja, és jövő héten, valamint utána való héten is egymás után két héten lesz majd belevalósó, tehát 24-én és 31-én fogunk elő... Nem, bocsánat, 17-én és 24-én fogunk várhatóan jönni, mert most van holnap 10-e. Majd már mártoltam volna jól. Úgyhogy jövő héten lesz majd belevalósó, most nem lesz, mindenkinek jó hétvégét kívánunk, és maradjatok a Lépés Rádió, és jobb népzenike és műsorokkal várunk titeket, és ne felejtsetek szavazni kedvencetekre a Lépés Rádió Lépés Magyar Top 20 menüpontjában, lépésradio.hu/magyar-top-20, vagy Facebook oldalunkon, ez még egy kis ilyen külön info, hogy a hétvégén, amikor van időtök, szavazzatok kedvencetekre, meg hát hallgassátok a Lépés Rádiót, mert tényleg jó műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
1: Sziasztok! Kellemes hétvégét mindenkinek!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárcavezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A szegedi Hospice házért alapítvány kuratóriumi elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie, a betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta, a külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
6: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: I am the God of Hellfire and I bring you fire.
11: Üdvözlöm, kedves hallgató, a rockzene csodálatos világában. Eszes István vagyok, az ön zenei szerkesztője. Egy időutazásra hívom meg. Tartson velem, visszarepülünk néhány évtizedet. Magunk mögött hagyjuk a mindennapi gondokat és a vírusjárványt. Ott leszünk a rockzene legszebb dalaidnak a születésénél. Bemutatom kedvenc dalaimat és együtteseimet. Higgy el, jól fogja magát érezni. Üdvözlöm, kedves hallgató! Mai műsoromat egy kis rejtvénnyel kezdjük. Mi a közös a most hallható három rövid dalrészletben? Az elsőt játssza a Rolling Stones. Következő dalt játssza a Deep Purple.

Hogy mi volt ezzel a dalokban közös? Az a jellegzetes dallam, vagy gitárfutam, amivel a dal kezdődik. A szakmában ezt nevezik riffnek. Utána néztem, a zenei enciklopédia így definiálja. Hatásos, könnyen megjegyezhető, ismétlődő dallamrészlet. A mindössze 2-3 ütemnyi zenei motívum végigvonul és állandóan ismétlődik a zenedarabban. A jó riff úgy bevésődik az ember fülébe és agyába, hogy onnan kimosni sem lehet. Eredetileg az afroamerikai folklorból ered, de a jazz és a rock zenébe vált általánossá, mint a dallamalkotás és a feszültségkeltésnek az egyik eszköze. Az előbb játszott zenei motivumok évtizedek óta ott ülnek az én fülembe, gondolom az önökébe is. A mai műsorban 10 kedvenc riffemet játszom le az elmúlt 60 év legjobb rock számai közül. Hallgassuk, tehát nézzük meg az első dalt. 1965. május 6-án Rolling Stones egy floridai település Clearwater stadionjában játszott. Éjszaka Keith Richard álmában egy gitárriffet hallott, és hallott egy szövegrészt, ami úgy szólt: I can't get no satisfaction. Felébred, leírta a szöveget, gitárral feljátszotta a dalamot egy hordozható magnóra, és visszafeküdt aludni. Másnap a stúdióba bevitte a szalagot, amin a hallható volt a gitárriff, valamint kész horkolása. A zenei gitár nyitó dallam nagyon hasonló volt Martha and the Vandellas Dancing in the Street című számához. Richard egy kicsit félt is attól, hogy túl hasonló a dal. A dalt egy hónappal később, 1965. júniusába adták ki az Egyesült Államokba. Az érdekes, torzított gitárhangzást a Gibson úgynevezett Fox Box alkalmazásával érték el. A Gibson pont ekkor ajánlotta föl neki kipróbálásra ezt a torzító dalt. A dal szövegét Mick Jagger írta, kivéve az álomban elhangzott ominózus sort, az I Can't Get No Satisfaction sort. A dal elkészült mono és stereo változatban is. Mi a műsorban majd a mono változatot fogjuk játszani. A stereo változatban az egyik csatornán elektronikus, a másik csatornán pedig akusztikus hangszerek szólalnak meg. A dal Amerikában 4 hétig, Angliában pedig 2 hétig szerepelt a slágerlista első helyén. Érdekesség, hogy a dal szerző jogai nincsenek Rolling Stones birtokában. 1965-ben egy amerikai ügyvéddel, egy bizonyos Alan Crane-nel kötöttek egy szerződést, így szerették volna kijátszani az angol adórendszert. Így az 1969-ig játszott Rolling Stones dalok jogtulajdonosa az ügyvéd úr volt. Hallgassuk meg, az első híres gitárriffet játszik a Rolling Stones, a dal címe I Can't Get No Satisfaction.

hite mentette meg. Ginny életében mindig tagadta, hogy kábítószert szedett volna, de a dal szövege tipikusan egy kábítószeres tripnek a hangulatát idézi. A lemez felvétel során Jimmy és a producer különböző szokatlan trükköket használtak, hogy elérjenek egy egyedi hangzást. Például a különleges háttérhangot úgy érték el, hogy a mikrofonra rátettek egy fejhallgatót, és így vették fel, hogy ez a visszhangzós hangzás képződjön. Érdekesség, hogy Jimmy a halála előtt egy hónappal nyitott egy hanglemez stúdiót Greenwich Village-be Electric Lady néven. Az egyik stúdióhelyiséget Purple Haze-nek, tehát bíbor színű ködnek nevezte el, és itt valóban volt egy bíbor színű keverőegység. A következő dal 1967-ből van, Angliába a lista harmadik, Amerikába pedig a 65. helyig jutott el, játssza Jimi Hendrix, a dal címe bíbor színű köd, Purple Haze.

A következő kedvenc riffem 1993-ból való, játssza Lenny Kravitz, ezzel ő az angol slágerlistán a negyedik helyre jutott föl. A dal Jézus Krisztusról szól, akire Lenny mindig úgy hivatkozott, hogy szerinte Jézus volt a legnagyobb rockstar. A dal arról szól, hogy Isten lehetőséget tekünk arra, hogy merre induljunk el az életünkbe. Az induló sorok a dalba így szólnak: I was born long ago, I am the chosen, I am the one, I have came to save the day, and I will not leave until I'm done. Szabad magyar fordításba: én nagyon régen születtem, és arra választottak ki,

hogy eljöjjek, és megváltsam az embereket, és nem megyek el addig, amíg ezt meg nem tettem. Mivel a dal kislemezen külön nem jelent meg, nem jutatott föl a slágerlistákra. Az album Amerikába a lista 12. helyére jutott föl, Angliában, Svájcban, Kanadában és Ausztráliában, pedig egyes számú album siker lett. It's number one! It's number one! A dal címe Are You Gonna My Way, játssza és énekli Lenny Kravitz.

Nos, milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább. A Survivor játssza a következő riffet 1982-ből. Egyébként ez a dal volt a Rocky 3 című filmnek a címadó dala, ami 1982 egyik legnagyobb mozisikere volt. Tony Scotti volt a Survivor lemezcégének az elnöke, és lejátszotta Sylvester Stallone-nak a Survivor néhány korábbi dalát. Stallone-nak tetszett a hangzás, felhívta az együttes két zeneszerzőjét, és megkérte őket, hogy írjanak egy dalt a filmhez. A dal első változatát lejátszották Stallone-nak, akinek tetszett a dal, két kérése volt. Egyik, legyenek a dalban hangosabbak a dobok, és írjanak a dalhoz egy harmadik verszakot, hogy ne csak a refrént ismételgessék végtelen végig. A dal a Billboard listáján abban az évben első helyezést ért el, elnyerte a Grammy-díjat a legjobb rock együttes előadásában, valamint nevezték a legjobb eredeti dal kategóriájában az évi Oscar-díjra is. A dal címe Eye of the Tiger, játssza a Survivor.

Következő riff, közel 60 éves, 1964-ben írta és játszotta Roy Orbison. A dallal abban az évben mind az angol, mind az amerikai slágerlista első helyén szerepelt. Roy Orbison és szerzőtársa Bill Dees otthon dolgoztak, amikor bejött Orbison felesége Claudette, és szólt, hogy bemegy a városba valamit vásárolni. Orbison, mint egy jó férj, megkérdezte, hogy kell-e neki pénz a vásárláshoz. Erre a szerzőtársa Dees elkezdett viccelődni, hogy a csinos nőknek sosem kell pénz. Orbison elkezdte dudolni el a következő sort, Pretty Woman Walking Down the Street. Feleség elment vásárolni, Orbison és Dees megírták a dalt, következő pénteken fölvették, és azután én pénteken már kint volt a lemez a boltokba. Sajnos Orbison és a felesége kapcsolata eléggé változó volt, 64-ben elváltak, Orbison tetten érte a feleségét, hogy őt megcsalta, 66-ban újból összeházasodtak, de sajnos két hónappal később Claudette meghalt, amikor a motorkerékpárját egy teherautó elütötte. Orbison még ki se heverte ezt a tragédiát, amikor két évvel később két legidősebb fia meghalt egy lakástűzben. 1966-64-ben ez volt Orbison utolsó igazi nagy slágere. Ezt követően a karrierje sajnos pár leáldozóba volt. 52 éves korában halt meg, szívrohamban 1988. december 6-án. A következő dal riff címe Pretty Woman, játssza Roy Orbison.

0: A következő riff szintén a 60-as évek közepéből származik, játssza a Trox, a dal címe What Dolgok, White Things.
1: It's number one! It's number one!
0: Ők ezzel a dallal Amerikában a slágerlista első, Angliában pedig a második helyére jutottak föl. A dalt eredetileg Chip Taylor nevű zeneszerző írta ki, egy csomó pénzt keresett ezzel a dallal, hiszen több művész is lemezre vette, valamint gyakran játszották reklámokba, mozikba és tévésorozatokba. Taylor egy őrült szerencsejátékos volt, volt az időszak, akkor napi 10 000 dollárt játszott el különböző kaszinókba, és volt egy időszak, amikor összes Las Vegas-i kaszinóból kitiltották kártyaszámolás miatt. A dalt eredetileg egy New York-i csapat, Jordan Christopher and the Wild Ones vették föl, de a lemez nem aratott nagy sikert. A Trax első együttestek az első lemeze szintén nem volt üzleti siker. Menedzserük Larry Page akkor bemutatta neki két dalt, mondta, hogy válasszák ki, melyiket akarják lemezre játszani. A srácok a White Thing című dalt választották. Érdekes volt már maga a dal felvétele is, ugyanis Larry Page kibérelt egy stúdiót egy zenekari felvételre. De a zenekar hamarabb befejezte a felvételt, volt még 45 perc, behívta a srácokat, felszereltek, és ők feljátszották White Finger-t és a másik dalt. A dalt az USA-ban két lemezcég is megjelentette, az Atco és a Fontana Records is, mind a kettő felvételt sikert adatot, így a Billboard egyszerűen egyesítette a két felvételt. Érdekesség, hogy a Trox felvétele után 5 évvel Jimi Hendrix is elkészítette a saját változatát, ez azon kevés dalok egyike, amelyiket nem ő írta. A dal teljesen új életet kapott, különböző rockrádió játszották a dalt, Jimi ugyanis az ő abban a sajátos, legendás stílusban dolgozta föl, és később játszotta a híres Monterey Popfesztiválon is, amikor meggyújtotta a gitárját. 1966-ból játszik a Trox, a szám címe White Thing.

wild thing, I think you move. But I wanna know for sure.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben. A következő riffet a legendás Cream együttes fogja játszani, a daluk címe Sunshine of Your Love. A dal bevezető gitárriffjét Jack Bruce írta, elmondta, hogy a dalam ötlete egy Jimi Hendrix koncert után született meg benne. Évekkel később kérdezték, hogy melyik volt a kedvenc dala pályafutása során, azt mondta, hogy a Sunshine of Your Love. Nagyon jó a dal nyitó basszus riffje, és az ember bemegy egy hanglemezboltba, azt hallja, hogy mindegyik srác ezt a riffet próbálja eljátszani egy gitáron. A dal szövegét egy beat költő, Jax Brown írta, aki Ginger Baker és Jacknek a barátja volt. Ő elmondta egy interjúba, hogy egész éjszaka dolgoztak együtt, hajnal felem, amikor a napkeltét csodálták, Jack kezébe vette a basszusgitárt, és lejátszott egy nagyon érdekes riffet. Utána megkérdezte tőlem, hogy miről szólhat ez a dallam. Kinéztem az ablakon, és azt mondtam, sötétedik, de már mindjárt hajnalodik. Érdekes, hogy később Jimi Hendrix is játszotta ezt a dalt több koncertjén is. Nem tudta, hogy a dallam ötlete igazából valahonnan tőle származik. Ez a dal a Cream legnagyobb sikere volt. Ezt a dalt játszották 1993-ban is, amikor beiktatták őket a Rock and Roll dicsőség csarnokába. A dal címe Sunshine of Your Love, játszik a Cream.

Következő riff 50 éves. 1970-ben játszotta a Creedence Clearwater Revival Band, a dal címe Up Around the Bend. A dalt az együttes szólóénekese John Fogerty írta 1970-ben közvetlenül az európai turnéjuk előtt. A kaliforniai hegyek között motorozott, amikor az agyába, fülébe kialakult ez a dallam és a szöveg. A címmel kapcsolatban elég sok gond volt Angliába. Ott ugyanis az a kifejezés, hogy up around the bend, ez azt jelenti, megőrültél. Tehát amikor a Creedence Clearwater Angliába turnézott, magyarázkodniuk kellett, hogy ez nem valami demenciáról vagy szellemi problémáról szóló dal. A dal nyitó riffjét szintén John Fogerty játsza, a dal később több filmbe is szerepelt, valamint 2016-ban a Wrangler ezt a dalt használta a farmerjai reklámozására. A dal 1970-es, játsza a Creedence Clearwater Revival Band, Angliába a lista harmadik, Amerikában pedig a lista negyedik helyére jutott föl.

A következő Kings dal címe You Really Got Me. Általános iskolás koromban ez volt az egyik kedvenc dalom. A dal 1964-ben született, akkor az angol slágerlistán az egyes számú, az amerikai listán pedig a hetes számú helyet érte el. It's number one! It's number one! A Kings frontembere Ray Davis írta a dal szövegét. Egy interjúban elmondta, hogy a Piccadilly Circusnek az egyik klubjában játszottak, és a közönségben volt egy csodálatos, szép, fiatal lány, nagyon tetszett neki, csodálatos ajkai voltak, szép bőre volt, nagyon hasonlított François Hardy-ra. Annyira szépen táncolt, hogy szinte alig tudtam játszani a zenekarral. Érdekes a lemez hangzása is. A lemez felvételén Davis úgy készítette el ezt a nagyon különleges, torzított gitárhangot, hogy egy borotva pengét húzogatott a mikrofonnal, és ez egy különleges torzított hangzást hozott létre. Ezt később a zenekarok különböző más technikai eszközökkel oldották meg. Tehát a Kings játszik 1964-ből, a dal címe You Really Got Me.

A mai műsor utolsó számaként egy igazi csemegét, egy igazi gyöngyszemet fogok lejátszani. Szerintem ez a riff zeneirodalom csúcsa. A dal címe Smoke on the Water, játsza a Deep Purple. A dal keletkezéséről engedjenek meg néhány szót. 1971. decemberében a Deep Purple Svájcba, Montreux-be volt egy hanglemez, az úgynevezett Machine Head albumuk felvételén dolgoztak. December 4-én átmentek a kaszinóba, ahol egy Frank Zappa koncert volt. A nézőközönségből valaki fellőtt több rakétát, kigyulladt a díszlet, Zappa leállította a showműsort, kérte a nézőket, hogy hagyják el az épületet. A zenekar, akik ott voltak a nézőtéren, kirohantak, és egy szomszéd étteremből nézték, hogy a tűzoltók ellotották a tüzet. Látták, hogy a genfi tó fölött gomolyog a füst. Az együttes basszusgitárosának, Lenny Grovernek jött az ötlet egy dalcímre, Smoke on the Water, azaz Füst a víz felett. A dal szövegét végül Ian Gillan írta. A csapat ezek után átkötözött a Grand Hotelba, itt elkészítették az albumot a Rolling Stones együttes mobil stúdiójában. Érdekes, hogy ez a dal, mivel a helyszínen született, eredetileg nem lett volna fönt az albumon. Amikor az utolsó számot is feljátszották, egyik technikus azt mondta, hogy itt lenne még egy dal részére hely. És akkor gyakorlatilag gyorsan befejezték a dalt, feljátszották. A dal később Angliába, a 21. Amerikában a 4. helyre jutott. Hagy mondjak el befejezésre egy érdekes sztorit. 2007. júniusában Kansas City-ben összejött 1721 gitáros, és eljátszották a Smoke on the Water-t. Egy gitáros játszotta a szólógitárt, a többiek pedig a kíséretet. A gitárosok a világ legkülönbözőbb részéről jöttek, volt, aki Skóciában repült át erre a felvételre. Mai műsorunk utolsó száma 1972-ből való ez a riff, a címe Smoke on the Water, játssza a Deep Purple.

Hölgyek, urak, ennyi volt mára. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Addig bírják ki valahogy. Üdvözlő neked a műsor szerkesztője, Esz

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rakhoz.hu

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Running back.

rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek, Duváb

Üdvözlöm, kedves oldie-zene rajongó! Eljutottunk a Duvab-zene történetét bemutató sorozatunk 8. részéhez. Időben ez azt jelenti, hogy 1963-64-es évek dalait, zenéjét tekintjük át. A Duvab számára ez sajnos egy nagyon szomorú korszak. A második virágzása sajnos 63-ba véget ér. Azt szoktuk mondani, hogy 63 volt a Duvab zene második korszakának a vége. Hogy mi okozta ez a zene? Igen, jól hallják, ők a Beatles.

az első Beatles dal, amely megjelent az amerikai Billboard Top 40-es listáján, ez 1964. januárjában az I Want to Hold Your Hand című dal.

A Beatles aztán több angol banda követte, a Hollies vagy a Rolling Stones. Hallgassuk meg a Rolling Stones-tól a Tell Me című számot, amely a Billboard-ista 24. helyre jutott.

az angol pop és rockzene újszerűsége és merészsége felrázta és átformálta az amerikai zenét. Ezt a hirtelen fellépést később brit inváziónak nevezték el. 1964-ben a Life magazin azt írja az egyik cikkébe, hogy Anglia 1776-ban elveszítette az angliai gyarmatait, de múlt héten a Beatles visszaszerezte. Ezek után térjünk vissza az amerikai duvabzenéhez.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

A 60-as évek elején a komoly változást nem csak az angol rock és popzene, az úgynevezett brit invázió jelentette. Az egész amerikai társadalomban mérható változások indultak el, az afroamerikaiak egyre fontosabb szerepet kaptak a politikai és a társadalmi életben. Eisenhowernek a konzervatív nézeteit John Kennedynek a liberalizmusra váltotta fel. Ez a kulturális változás a zenébe is megjelent. A duvab éveknek az ártatlansága és az ártatlan szövegei kezdtek elhalványulni. Uralkodóvá vált a rockzene, a soulzene. A soulzene hasonlóan a duvabhoz magas hangfékvésben szólt, gyakori volt a falzettó és a melizma. A basszus visszakerült hátra, és eltűnt a hangutánzó refrén. A zene kezdett visszakerülni a kezdeti gospel gyökerekhez. A duvab zenekarok erre kétféleképpen reagáltak. Volt, amelyik nagyon simán át tudott váltani egy modernebb stílusra, modernebb megjelenésre. Ilyen volt például a Tokens, akinek az első nagy slágerük egy igazi dubab volt, később számaiga pedig erőteljesebb lett már az instrumentális zene és a pop stílus. A következő dal, amit játszok, az a Tokens Tonight I Fell in Love, tehát ma éjjel szerelmes lettem.

hallgassunk meg három dalt a korszak jellemző zenéjéből. Az első dal címe Over the Rainbow, ezt a Dimensions együttes játsza a My Foolish Heart című albumukról, utána következik Dion a Del Satennel együttessel énekli a The Wanderer című számot, a harmadik dal címe Whenever a Teenager Cries, ez pedig Reparata and the Darons énekli.

A következő csapat, akit röviden bemutatok, úgy hívják őket, hogy The Safaris. Egy Los Angeles-i csapat, 1959-ben alakultak. Több nevük volt, először Mystics-nek nevezték őket, utána Doris-nak, majd Angels. A dal, amit le fogok játszani, meg az a cím, hogy Image of a Girl, egy lány arcképe, nagyon érdekes a születése. A zeneszerző V-nek a barátnője ultimátumot neki. Azt mondta, hogy vagy a zene, vagy én, döntsd el. V hazament, írtó szabályosan egy pánikroham tört ki rajta, éjjel hallgatta az órát, nem tudott elaludni. Majd hallani fogjuk a zenébe, hogy ez az óra visszaköszön, ez a motivum adott neki ötletet a dal megírásához. Megírta a dalt, és megkeresteti akkor kezdő trombitást, egy bizonyos Herb Albertet, hogy neki adja ezt a dalt. Neki nem tetszett, és aztán végül a Safaris jelentette meg 1960 áprilisában a dalt. Az Egyesült Államokban 6. helyet ért el, Ausztráliában 26., Japánban pedig a number one lett. A dal címe Image of a Girl. Itt az ominózus óra ketyegés.

0: nézzük tovább, hogy milyen változások jelentkeztek ebben az időszakban a zenében. A hangszereknek egyre jobb lett az erősítése, a szólógitár, a ritmus és a basszusgitár egyre nagyobb szerepet kapott a popzenébe. Megjelent a sztereofonikus hangzás, új hangeffektusokat lehetett kialakítani, ez mind-mind a hangszeri zenének a fejlődését segítette elő. A Beatles-szel kezdődött ez az új trend, ami ma már abszolút természetesnek tűnik számunkra, de akkor forradalmi dolog volt. Ne felejtsük, a doo-wop zenébe a zenekar, pontosan énekkar, csak énekesek voltak, vagy nem volt hangszer a számban, vagy ha meg is jelent valami hangszer, azokat bérelt vagy kölcsönkért zenészek játszották. A következő dal, amit be fogok mutatni, ez 1962-ben íródott, a zeneszerzője a Motown lemezcégnek a alapítója. 1962 nyarán az R&B listán number one lett, nagyon sokan feldolgozták az évek során, és a dalnak egy nagy reneszánszot jelentett, hogy 1988-ban a Dirty Dancing című filmben is elhangzott, és utána nagyon sokszor játszották a rádiók, több együttes is fölvette a műsorába. A következő dalunk a Contrus együttestől a Do You Love Me? It's number one! It's number one!
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Ismerős volt a stílus. Valahol a Beatles fiúk találták ki, és 60-as években nagyon sok, de nagyon sok zenekar használta ezt a fajta hangszerelést, ezt a fajta megjelenést. Na, térjünk vissza a régi klasszikus duvap együttesekhez. Ők azok a srácok, akik lelkesek, tagjai nagy része zeneileg nem képzett, és igazából az is beszéltem itt előbb a duvap haláláról, ebben az új zenei világban már nagyon nehezen találták meg a helyüket. A következő egy észak-karolinai zenekar lesz, klasszikus családi zenekar, három báty és egy unokatesó játszik, ők alkotják a Corsairs együttest. 1961-ben jelent meg a Smoky Places című számuk, ami a slágerlistán a 12. helyen.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

A 60-as évek elején vagyunk, a társadalomban rendkívül különböző igények vannak a különböző zenékre, van, aki esküszik a kőkemény zenére, a másik az instrumentális zenére, a harmadik a vokált szereti. A dovab az mindig a dalomos, a szerelmes zenét játszotta. Ebből a korszakból hallgassunk meg két dalt. Első a The Vibrations-től az Oly Szomorú, a So Blue című szám.

következő lassú, dallamos, romantikus számnak a címe Az élet csupán egy álom. Life is but a dream. Játszik a The Earth.

0: az 1963 körül már elérhető zenékhez képest a doo-wop egy régi korszakot képviselt. Ha az embernek a 13 éves gyerekek füleiért olyanokkal kell versenyezni, mint a Beatles, a Rolling Stones, Beach Boys, Orlons, Supremes vagy a Temptations, akkor látható, hogy ez a csata elveszett. Hiszen hozzákosolan a gyerekek is a saját zenéjüket kedvelik. A doo-wop tehát megingott, háttérbe került, az így keletkezett űrt hamar betöltötték. Az eltelt évek során számtalan, izolált kísérlet történt a doo-wop zene felélesztésére. Ez már egy későbbi műsorainknak lesz a témája.
1: Az első dalunk egy fiatal szerelmes párról szól, akik úgy viselkednek, mint Romeo és Julia, Just Like Romeo and Juliet, a The Reflections énekegyüttes dala ez. A második dal címe For the Longest Time. Itt most egy viszonylag új feldolgozást mutatok be. 2006-ban alakult az MC6 nevezetű arizoniai énekcsoport. 6 fiatal srác régi doo-wop dalokat dolgoz föl. A harmadik dal pedig a szerelmesek morzsejelzéséről szól. Énekel a The Caprice.

Előzetesként az ünnevezett post-duvap korsz zenék közül hallgassuk meg kettőt. Az elsőt a Boyz II Men játssza, ők egy 1990-es évek elején alakult philadelphiai R&D banda, mai napig is nagyon népszerűek. 1993-ban elővettek egy régi klasszikus duvap számot, az a In the Steel of the Night.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz. Most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony. Bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indít. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

Üdvözlet, kedves emberek! Hát a mai begurulva autó és kütyű mostradás egy kicsit fura lesz, egy kicsit eltérő lesz, mint amit már megszokhattunk. Több okból is. Hát az egyik az az, hogy ugye az elmúlt hetekben már az Alfa Romeo Tonalét ugyebár kívül és belül is már körbejártuk. Viszont hát a héten kell jönni annak, hogy hát akkor guruljunk vele. De képzeljétek el, az történt, hogy az egyik teszttelefonnal vettem fel ugye a gurulást, és valahogy ezt a hangot azt így elfelejtettem lehozni a teszttelefonról, természetesen azóta már másnával az a készülék, így hát elszállt a hang, mondhatni, hogy elszállt a gondom, ugye, hogy énekelték itt nagyon régen, ugye retro muzsika mai nap folyamán már, illetve nem is biztos, hogy a mai nap folyamán, de mindegy, értetek, amiről szó van, szóval elszállt az Alfa Romeo Tonalénak a hangja. Mármint amikor gurulunk az autóval belülről. Nem baj, megpróbálok visszaemlékezni.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Hát az első és a legfontosabb, amire emlékszem, az az, hogy nagyon halk volt az Alfa Romeo Tonalénak a belső, amikor gurultunk vele. Nagyon jó hangszigetelése. Illetve, ami feltűnt, az az, hogy nem pattog el az úton, ugye azon a szokásos rossz minőségi úton próbálgatta meg ott bak felé haladva, de abszolút nem próbált meg elpattogni az autó. Szerintem egyébként teljesen élhető és jól kezelhető autó. Aztán, ami nagyon tetszett benne, ezt talán amikor belülről körbejártok, akkor említettem, hogy a kormányon azok a fülek, amikkel ugye a sebességváltásban te bele tudsz pöckölketni fölfelé vagy lefelé, az egy ilyen fém fület kapott, tehát pontosabban kettőt, hiszen mind a két oldalon van, fém füleket kapott, és ezáltal ugye ez a sportossága az még inkább ki van emelve az autónak, de ezek a fülek, ezek eléggé nagyok, eléggé magas, tehát eléggé nagy ívben követik le a kormánynak az ívét, ugye a kormány alatt, ezáltal amikor te esetleg így kanyarodás közben kell, hogy hozzányúljál, vagy egy más kormányfogás közben is teljesen kényelmesen és mindenféle probléma nélkül te bele tudsz nyúlni abba a bizonyos sebességváltásba, ha neked szükséged van rá. Ez a kettő volt az, ami elsőre biztosan tetszett az autóban, mármint a csendessége, meg ez, hogy így a kormánynál is nagyon figyeltek arra, hogy a Tonalénak a sportosság az megmaradjon. Hiszen a Tonalé annak ellenére, hogy egy magasabb SUV építésű autó, ő bizony azért egy sportos gépjárműnek mondható, legalábbis szerintem. A futómű sem ütött föl feleslegesen, a futóműnek sem volt fölösleges zaja, fölösleges hangja, és nem is az a puha, tehát annak ellenére, hogy nem egy puha ilyen ringatózós amerikai autós rugózást kapott, ennek ellenére is teljesen csendes volt, és nem akarta még a keménysége ellenére sem, vagy a keményebb és sportosabb kialakításnak ellenére sem kirázni az embernek a vessélyét így magából, vagy hogy kell ezt mondani. Aztán, amire még emlékszem, de aztán amikor belülről körbejártok, akkor is említettem, hogy a teljesen jó körbe lehet látni az autót belülről. Az állapotra természetesen igen vastag, viszont a Tonali az ugye egy csapottabb hátsó kialakítást kapott, a hátsó csomagtérajtó, meg ilyesmi, ott egy kicsit csapottabb az egész, de ennek ellenére sem éreztem azt, hogy az a kicsike kis lőrésnek is mondható talán kis hátsó ablak zavaró lenne, tehát hogy teljesen jól ki tudsz belőle látni, mint tollatáskor, mint rendesen a közlekedés mindennapjaiban is. Szerintem ez is egy fontos információ, illetve szerintem ez is egy előnyös, úgymond kialakítása természetesen a Tonalénak, hiszen arról beszélünk, és összességében mondom, ezek a kis apróságok, ezek a kis trükkök, amik igazából szerintem tipikusan alfává teszik a Tonalét. Ugye korábban már említettem, hogy azért a Junior az egy jó pofa autó, de ő azért messze van a tipikus és hagyományos kis Alfa Romeo-októl. Na, komfortérzete az teljesen jó volt, ugye ezt is említettem már, amikor beleültem, az ülése nagyon kényelmes, nagyon jó az oldaltartása, nagyon jó a hát támlánál a deréktartása, és egyébként az ülőlapja is teljesen jó méretű, az ilyen magasabb ember, mint én, tehát a 180 pluszossal sem fogod kényelmetlenül érezni magad, és nem az van, hogy az ülőlap az a felénél, tehát a combot felénél már véget is érne. Szerintem ez is egy kiemelkedő dolog, és abszolút élhető. Na akkor szerintem megint muzsikáljuk.

még egy pillanatra visszatonnálére, mert még arra emlékszem egyébként, hogy ezt az autót én kipróbáltam ugye országúton is, meg autópályán is, meg természetesen városban is, viszont az országúton azért elmentem veled a környéken, amerre lakom, mert a környéken van egy-kettő ilyen rosszabb minőségű út is, azt egyébként föl sem vettem, erre csak emlékszem, és el akartam mondani, hogy el is felejtettem abban a meg nem rögzített hanganyagban sem mondtam el, hiszen elfelejtettem, hogy az ilyen szerpentinebesebb, pattogósabb utakon is teljesen jól viselkedik az autó, illetve, hogy azt kell mondanom, hogy korábban már mondtam, hogy a Jeep Compassnak volt nagyon jó a futóműve, és nekem az Alfa Romeo Tonali az ahhoz hasonlított, tehát hogy teljesen feszes, teljesen jól viselkedik a kanyarokban, az élesebb kanyarokban, a nagyobb tempójú kanyarokban is, és nem akar leesni az útról. Aztán, hogyha már nem akarunk leesni az útról, és a tempósabb, akkor azt se felejtsük el, hogy a hibrid rendszer az ugye folyamatosan rásegít, amikor te gyorsítasz, és ez a ugye belső égésű motornak, illetve a hibrid rendszernek a rásegítésének köszönhetően az Alfa Romeo Tonale még alap funkcióban, tehát normál komfort fokozatban is egész jól gyorsul, és aztán pedig, hogyha megnyomjuk azt a bizonyos kis ugye sport funkciót, hát akkor egyszerűen nincs ellenfél, akkor annyi, hogy a többieknek csak nézni kell, hogy te hol, merre és mikor járkálsz. Imádnivalóan jól viselkedett, erre emlékszem, illetve az, amire még emlékszem, hogy benne van ebben a Tonaléban az, amit én egy másik márkánál, egy koreai márkánál nagyon szerettem, sőt, talán mind a kettő főbb koreai márkánál szeretem, hogy benne van az a tipikus családi autó, de amikor megnyomod a sportfokozatot, akkor bizony azért benne van a vadállat, benne van az, hogy tud menni, és emlékeztek rá, hogy a belsőnél említettem, hogy van ez a bizonyos kis gombocska, amivel ugye a futóművet tudod még inkább keményíteni, és akkor tényleg egy teljesen sportos gépjárművet fogsz kapni, és ráadásul azt se felejtsük el, hogy ez a bordó szín, amivel a Tonale nálam volt, az zongorlak fekete színekkel, hát azért azzal ezt az autót mindenhol is mindenki meg is fogja nézni. Na, röviden ennyit a Tonaléről, mindjárt folytatjuk, de előbb egy kis muzsika, és aztán majd ismét általán egy olyan fejezet, egy olyan fokozat jön, olyan fejezet érkezik, ami ugye eltér a megszokottaktól, itt a megújuló oldalas kütyümustrán, de előbb muzsika.

Folytassuk autóval, hiszen a héten kipróbálhattuk a, illetve hát most az adás szempontjában, már a múlt héten kipróbálhattuk a Kia Seltost, ugye egy új gépjármű a Kia-nek a hazai palettáján, sőt talán az európai paletten. A Seltostból nem az első sorozat, hiszen ennek volt egy elődmodellje, de ez az új Seltost, ez Európában is szerintem hasonlítani fog, és egyébként a Kia Stonic és a Kia Sportage közé lőtte be nagyjából a gyártó. Fontos dolog, ugye ez a névadás, ez ugye egy csomószor felmerül az emberbe, hogy miért pont ez a neve az autónak, vagy miért pont az a neve az autónak. Hát maga a Seltost elnevezés az nem mellesleg, a görög mitológiából Herkules fiának, Seltostnak a nevéből adódik, és az S betű az ugye a sebességet akarja utalni, tehát mondhatnánk ezt is, hogy ez a sebességre hajaz. Nyilván ugye a speed, tehát a speed az ugyanúgy angol is sebességet jelent, mint a sebesség szó, tehát itt abszolút beleillik ebbe a kis mondakörbe, úgymond. Tehát mondom még egyszer, görög mitológia, Herkules fiának, Seltostnak a nevéből alapult ez a kis Seltost szócska. Aztán, ami nekem elsőre tetszett, éppen a 12. előtt, vagy hányadik is, az igen, szerintem az 12. gyermekvasút végállomásánál, majd Bűsvölgyön, a másik végállomásánál, ugye itt a TV torony melletti végállomásánál onnan indultunk, és amikor először ránézel az autóra, élőben egyébként baromira harap, baromira markáns, sokaknak nem tetszik, sokaknak tetszik, egy tipikusan megosztó Kia orrot kapott, és ez a Kia orrnál, ugye megszokhatok ezt, én csak úgy hívom, ez a kis csontocska, ez a kis mosolygó száj, na most itt egy ilyen nagyon széles, nagyon, nagyon markáns, ugye ez az orr kialakítása a Kia Seltostnak, és ez az új dizájnnyelv, ez egyrészt ugye visszatükröződik a szokásos Kia csillag képes kialakítású első lámpájának is, illetve azért azt se felejtsük el, hogy a nagy, markáns és általában egyébként, amiket láttam, ugye fehér vagy világosabb autónál zongorak, fekete kialakítású hűtő, ez a hatalmas nagy csont alakú hűtő, illetve az első lökállítónak az alja, a kerekjáratívek, a hátsó lökállító, stb. Tehát ez mind zongorak fekete volt az autónál, amit mi tesztelgettünk és próbálgathattunk. Ezek azért nagyon látványosak és nagyon durván oda vonzák az ember szemét magára az autóra. Aztán nagyon érdekes ez a csillagkép alakú ugye LED lámpa, ezt én mondtam, de a LED lámpák, ugye ezek függőleges, tehát amikor először ránézel, akkor egy függőleges vonat látsz, ha oldalról ránézel, akkor lesz meg ez a kis töréses csillagképes kialakítás, ez ugye az egész motorháztetőnek, meg az egész órára is jellemző, viszont ami nagyon érdekesség, hogy az első LED-es lámpatesten belülre még 2-3 ilyen kis LED-et elhelyeztek, ott lesz az irányjelző, illetve még a nappali menetfény még ott szépen, de ugye végighúzódik, vagy ott is megjelenik, a hűtő felé közelítve. Hatalmas az orra, tehát egész magas az orra, és ez a, én csak úgy hívom, hogy baltával faragott orr, ez szerintem egyébként jó pofa. Na kis muzsikamásokat beszéltem.

az első ülésre pattantam be, hanem bizony beültem hátulra, mert arra voltam kíváncsi, hogy hátulról milyen a kilátás. Hátul is egyébként ránézel, akkor természetesen látni fogod ezt az osztott hatalmas nagy képernyőt, ami ugye a vezető előtt van, illetve amire a klímát kifaragták, illetve ami a középső érintőképernyős kijelző, és a klíma, meg a középső érintős képernyő kijelző, mind a kettő érintőképernyős, az előtted levő, mármint a vezető előtt levő műszerfal természetesen nem. Viszont óriási a tér, elől is, meg hátul is, fejtérben hatalmas, lábtérben teljesen jó, tehát magad mögött, ha 180 pluszos vagy, mint én, akkor simán elférsz, illetve a tároló helyek tekintetében is egészen jól variálható az autó, ugye van a kesztyűtartó, vannak a pohártartók, vannak az ajtóban a tartók, az ajtóban levő tartóban egyébként egy ilyen másfél literes víz, még talán éppen, hogy nem, de akár az is lehet, hogy elfér, és erről teszem, hogy akkor most gyorsan iszom is egy kortyot én is, mert hogy megszomjasztom, és lehet hallani talán, hogy éppen nem vizet fogok inni. Ez a kis flakon, ami most a kezemben van, ez biztos nem férne el az autóban, de nem baj. A gyors ivás után azért még azt is elmehetünk, hogy illetve azt is elmondhatom, hogy a középkonzolon természetesen megjelenik a telefontartó, megjelenik az NFC-s telefontartó, ráadásul az nem engedi a telefont csúszkálni, a könyöklő alatti tárolókész az teljesen jó, teljesen jó méretű, és egy csomó ilyen kis rekeszek pohártartók, amik a családosoknak, vagy a folyamatos úton lévő utazóknak, vagy akár kütyűrajongóknak, mint én, de teljesen szó szerint életmentők is lehetnek. A csomagtér padlója még egy érdekes dolog, ezt el is felejtettem volna mondani, ha most nem figyelek a kis jelzeteimre, hiszen kétszintes, és ráadásul úgy lehet pakolni, hogy az alsó rész, hogyha nincsen benne pótkerék, akkor óriási, akkor oda akár be is tudsz feküdni, és akár el is alhatnál ott alul is. Nyilván ez egy kicsit túlzás volt, de a lényeg, hogy az emeletes csomagtérbe tényleg egy családnak a cuccait simán be fogod rakni, na de most viszont még mielőtt beraknánk bármilyen cuccot a csomagtérbe, meg majd még mielőtt beülnék hátra, és elmesélnem, hogy hátulra mit kell tudni, illetve majd utazni.

Nos, amikor beültem hátulra, ugye akkor elmondtam, hogy előre néztem, azt már elmondtam azokat a variációkat, amiket ott láttam. Viszont, ami nekem baromira tetszett az autóban, az az, hogy nem fekete a belseje, hanem ilyen kis világosabb belsőt kapott ez az autó is, tehát hogy végre nem sötét autóban ülünk. És hátul, ugye természetesen van kis mappatartó az anyósülésnek a háttámláján, a vezetőülésnek a háttámlájának a hátsó részénél nincsen, természetesen vannak USB-C-s töltési lehetőségek, természetesen a hátsó ajtóban egy literes, fél literes üdítő simán elfér, és ahogy mondtam, hogy óriási a láb, illetve a fejtér hátul is. És ráadásul hátul még egy 180 pluszos felnőtt számára is teljesen elférhet az ember ugye fejtérben is, nem fogod odaverni a fejed még egy kis bukkanónál sem. És amikor a bukkanónál tartunk, akkor nyilván el kell mondanom, hogy elindultunk az autóval, én végig hátul ültem, egy durván egy órát autózgattunk, és nem éreztem magam sem kényelmetlenül, sem bezárva hátul, nagyon kényelmes, és ami nagyon jó, hogy hátul sem kezd el pattogni az autó, tehát abszolút nem pattogott, még amikor fekvőrendőrön mentünk, hát egy kicsit nagyobb a sebesség, hogy megnézzük, hogy a Seltos, hiszen egy magasabb megbítésre elszúrni, hogyan bírja, ott sem kellett arra attól félnem, hogy bevágom a fejemet így föntre. Ugye ezt már talán említhetem itt is, hogy a hibrid hajtásnak köszönhetően nagyon jól gyorsul a gépjármű, nem kell még talán sportfokozatba sem rakni, de ha sportfokozatba rakod, akkor még inkább sportos lesz az autó, és még inkább gyorsul, szóval ez abszolút élhető. És amit én hátulról nagyon tetszett nekem, az az, hogy óriási ablakfelületek vannak oldalra kinézve. Tehát oldalra teljesen jó ki tudsz nézni, még akár egy kisebb gyerek is tök kényelmesen ki fog látni. Ez szerintem jó. Illetve természetesen a hatalmas nagy kialakítás, ez magas kialakítása az autónak, meg az oldalsó üvegek mellett a CO-szlop mögötti oldalsó üveg, tehát a csomagtérnek az oldalsó üvege, valamint a hátsó szélvédő is, ugye ott is ömlik be a fény, és ez szerintem egyébként egy nagyon jó. Ki a Seltos egyébként gyorsan így röviden, ez most csak egy tényleg egy gyors menetpróba volt, amit itt gurultuk az autóval, szerintem egy élhető, egy elegáns, egy szép, egy látványos autó, és ne felejtsük el, hogy 2027-ben a Seltos fogja felváltani a Sportage-nak a szerepét, hiszen a Sportage valószínűleg elköszön most egy kis időre itt a Kia palettájától. Na röviden ennyit a kis menetpróbáról, és a menetpróba után nyilván zene, és aztán jön egy nagyon érdekes és nagyon

És hát nincs más, mint hogy egy kis kütyűvel érkezünk az ebben az adásban, e heti adásban, és ez a kütyű ez nem lesz más, mint a korábban már beharangozott Honor Robot Foam. A Honor Robot Foam az ugye egy olyan kis telefon, ami kapott egy gimbalt így a tetejére, a jobb felső részére, a tetejének a jobb felső részére, és ez a gimbal ez teljesen belehajtódik magába a készülékbe hátulra. És ez egy nagyon érdekes megoldás, még ráadásul kapott elég kis plexit, tehát amikor be van hajtva, akkor elhúzol egy plexit, pontosabban visszahúzol egy plexit, és ezáltal az egy kis Honor Robot Phone készülékednek ez a kis gimbal része, a kamerája nem fog sérülni, hiszen ez abszolút megvédi tőle. Úgy van kialakítva, hogy amikor be van húzva ez a kis retesz, ez a kis műanyag plexi, vagy nem is tudom, minek hívjam, akkor természetesen nem fogsz vele úgy fényképeket csinálni, vagy fotókat, vagy videókat, pontosabban nem fotókat, hanem vagy videókat, illetve fényképeket is természetesen. Szóval nem fogsz úgy képeket alkotni, sem mozgó, sem álló képeket, hogy a gimbal az működik. De ettől még ugye a telefonnak a kis beépített kamerája, illetve a gimbalnak a kamera rendszere az tud működni, ugyanis ez a plexi teljesen átlátszik, teljesen karcmentes, meg ilyen merev anyagból van kialakítva, és ezáltal ugye ugyanúgy tudsz fotózni. Én nagyon sok fotót, videót csináltam itt az elmúlt két napban, amíg teszteltem ezt a Honor Robot Phone-t, és ezekből van fent ugye természetesen a begurulva, ahogy egy kütyű mustra oldalára is raktam fel fotókat is, meg videókat is. A fotózási tárháza az szinte kimeríthetetlen, tehát van benne természetesen kamera, közeli, távoli, mikro, makro, mindenféle megoldás, illetve a videózásban is tudsz egy csomó alapfunkciót is kialakítani, és ami szerintem zseniális, az, hogy ez a gimbal része, tehát ez ami egyébként hasonlít a DJI-nak az Osmójához, meg a DJI-nak az ilyen kis gimbalos stabilizátoros megoldásához, sőt nem hasonlít, hanem teljesen ugyanúgy működik, csak itt egy telefonnak a sajátja, ezben az érdekesség. Szóval, amit imádtam benne, az nem más, mint hogy a gimbal részében ott többféle funkciót is ki tudunk választani. De hogy milyen funkciókat, hol, mikor és miért, hát arról majd egy kicsit később, de előtte jöjjön egy kis muzsika, hiszen már olyan rég zenéltünk.

így mész, sétálsz a telefonnal, akkor ő kiegyenlíti a lépéseidet, ugye ezt a függőleges mozgás, oldalsó mozgás, meg stb. És ilyenkor viszont a kamera az arra fog fókuszálni, meg arra fog nézni, amerre te fordulsz a telefonnal, tehát ott nem egy pontra fog fókuszálni, és azt követi le a gimbal, hanem a gimbal az fixre előre néz, viszont ugye leköveti valahogy mégis azt a kis mozgást, a jobbra, vagy balra, vagy föl, vagy lerángatod a készüléket, de nem annyira intenzíven, tehát ilyen láj mozgásokat fog kialakítani. Ráadásul ennek a mozgásnak a lágyságát, vagy keménységét, ezt egyébként nem mellesleg te a menüben fogod tudni, már mint a Honor Robot Phone-nak a menüjében tudod variálni, hogy ez intenzívebb legyen ez a lekövetés, vagy esetleg lágyabb legyen a lekövetés. Szóval ez egyszerűen képtelenség, mert felfogni is, hogy miket tud. És szerintem a legfontosabb és a legjobb funkciója az pedig az, amikor valamire te ráfókuszálsz, és bármit csinálsz a telefonnal, jobbra-balra rángatod, előre-hátra mozgatod, föl, le, stb. Az teljesen ott marad. Erről raktam fel videót, illetve erről is raktam fel videót az Instagramra és a TikTokra is, illetve természetesen a Facebookra is. Aztán a Honor Robot Phone elvileg még alkalmas arra is, hogy hozzászóljál, tehát megszólítsad, és akkor a Honor Robot Phone-nak ez a kis gimbal rész, ez arra nézem, amikor amerre te vagy, amerre te megszólaltál, utána rád fókuszál, és hogyha te menet közben érted, jobbra-balra mész, vagy a telefon előtt, vagy a szabadtéren, vagy pedig a konyhában, vagy bárhol, akkor ezt le fogja követni. Ez a funkció, ez most még ezen a mobiltelefon, illetve ez a kis teszttelefon, ami nálam volt, ez még nem működött, de hamarosan majd működhet ez.

0: Szóval a legfontosabb az, az ugye ez a gimbal része, de ez mellett egyébként maga a készülék az természetesen nagyon jól lehet vele beszélni, nagyon jól lehet vele zenét hallgatni. Szerintem egyébként egész jó a mikrofonja, a saját beépített mikrofonja is, tehát az sem egy elhanyagolható rész. És ami még szerintem nagyon fontos, az az, hogy akár még azt is be tudod állítani, hogy mondjuk ugye én videóhívásnál is ugye rajtad marad, hiába rángat mondjuk menet közben, érted, megint utazol a buszon, villamoson, metron, stb. Vagy egy séta közben videóhívással beszélsz valakivel, hiába mozogna a kezed, vagy mozog a kezed, teljesen fixen rajtad marad ugye a gimbalnak köszönhetően a fókusza. A maga készülékkel nem is beszéltem, hogy csak a gimbal részét mondtam el, maga készülék egy kicsit vastagabb, mint a most megszokott telefonok, viszont elvileg nehezebb, gyakorlatilag mondjuk például nem nehezebb, mint a kihajtható V5 telefonja ugye a Honornak, tehát annál például sokkal nem nehezebb. Ez szerintem ez is egy fontos információ, illetve nagyon érdekes információ. És ami nekem baromira tetszik, hogy maga ez a gimbal rész, ez ha minden igaz és jók az információ, és olvastam utána, akkor ilyen titán ötvözetből készült. Nyilván nem tiszta titánból, de valami titán, és a, tehát hogy ilyen könnyű, de nagyon masszív és nagyon kemény anyagból rakták össze magát a gimbal részt, és nézzétek meg a Facebookon, raktam fel olyan videót is, hogy lehet látni, hogy hogyan nyílik ki, hogyan hajtogatódik ki, vagy be, vagy előre, vagy hátra, vagy össze, vagy vissza a gimbal rész. Érdemes megnézni, keressetek rá a Facebookon, mondom, oda raktam fel szerintem a legtöbb videót, de természetesen raktam föl ugye a TikTokra is. Erről a készülőkre egyébként lesz majd egy hosszabb teszt is a teszteleken minden.hu oldalon, azt is érdemes lesz majd elolvasni, napokon belül kint lesz, keressetek rá.
1: És hogy mikor jelenhet meg a Honor Robotform hazánkban, illetve az európai piacon? Hát figyeljetek, úgy döntöttem, hogy erről csak a jövő héten árulok el részleteket. Addig is maradjatok velünk, hallgassatok a rádiót, iratkozzatok fel mindenféle csatornáinkra, és vigyázzatok magatokra. További szép napot mindenkinek, szevasztok!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Hegedűs Zsolt tárca vezető az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az egészségügyi minisztérium terveiről. A Telex tudósítása szerint a miniszter bejelentette, hogy a jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a betegek visszajelzéseket tudnak adni. Azt mondta, mérik majd a nem kívánatos eseményeket, a biztonsági és minőségi mutatókat is. Beszélt arról is, hogy október 15-től indul egy várólista csökkentő program a fekvő betegellátásban. Ehhez pozitív ösztönzőket vezetnek be. Hozzátette, hogy a várólisták tisztítása közben például kiderült, hogy Székesfehérváron várakozó betegek 20-30%-át már megműtötték máshol. Magyarország hulladék gazdálkodása a koncessziós rendszerrel együtt teljes felülvizsgálatra szorul, mondta a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének csütörtöki rendezvényén a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban az élő környezetért felelős miniszter. Kijelentette, fel kell számolni a múlt környezetvédelmi adósságát. Gajdos László szerint Magyarország lemaradása jelentős a körforgásos gazdaságban, és nem pusztán egy szerződés vagy intézmény szorul változtatásra, hanem minden, ami nem működik elég jól. Több hulladékudvarra, hatékonyabb hulladékkezelésre, korszerűbb technológiákra, hasznosítható anyagi termékekre lenne szükség. A lakossági szelektív gyűjtést például egyszerűsíteni kell. Hospice ház kialakítását tervezik Szegeden, ahol a gyógyíthatatlan betegek és családjai életük egyik legnehezebb időszakában szakmailag magas színvonalú, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kaphatnak, közölte Róna Széki Benedek, hematológus szakorvos. A Szegedi Hospice házért alapítvány kuratórium elnöki posztját betöltő szakember a szervezet sajtótájékoztatóján azt mondta, a városban a végstádiumú betegek ellátása jellemzően az egyetemi klinikákon zajlik, olyan osztályokon, amelyek terápiás céllal hoztak létre azért, hogy meggyógyítsák a betegeket. Azoknál a pácienseknél, akiknél ezek a terápiák már nem vezethetnek eredményre, szemléletváltásra van szükség. A fájdalomcsillapításnak, a gondozásnak kell előtérbe kerülnie. A betegek szociális, lelki és testi igényeit kielégítő speciális ellátásra van szükségük, közölte a szakember. Vádat emelt az ügyészség 2 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hozzájuk kapcsolódó bűncselekmények miatt 10 emberrel, köztük egy adószakértővel szemben, közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A közlemény szerint egy szombathelyi férfi az ügy elsőrendű vádlottja 2021. januárjától 2024. márciusáig szója darával és fagyasztott, sózott csirke mellel kereskedett. A férfi a termékeket különböző Európai Uniós tagállamokból vásárolta. A külföldi beszerzés és a belföldi értékesítés közé fiktív értékesítéseket igazoló számlázási láncokat illesztettek be. A szombathelyi férfi a tettével 1,5 milliárd forintot is meghaladó vagyoni hátrányt okozott a magyar költségvetésnek. Elvékonyodik, felszakadozik, a délnyugati megyék kivételével csökken ma a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
6: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
5: A mai napon egy nagyon izgalmas témánk lesz, nem akármilyen, és nem lesz egyszerű, az iskolai erőszakról és iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán két vendéget is hoztál a mai napon. Csornó Roland iskola lelkészt köszöntöm itt a stúdióban, örülök, hogy itt vagy.
7: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
5: És Bányik Rolandot is köszöntöm, aki börtönmisszionáriusként tevékenykedik.
8: Én is köszöntök mindenkit, szeretettel köszönöm a meghívást.
5: Feri, nagyon izgalmas, hogy miért pont a két Rolandot invitáltad meg a mai napon, miközben én tudom, hogy te ugye 25 éve tartasz előadásokat iskolákban, és fiatalokkal foglalkozol, és a munkátok összekapcsolódik. Hogyan tudunk a hallgatóknak segíteni a mai napon? Mi a legfontosabb, hogy észrevegyük, hogyha a gyermekünket bántalmazzák az iskolában?
6: Nagyon sokszor a gyermekünk lehet bántalmazó, vagy bántalmazott, de beszélhetünk arról is, hogy szemlélődő, vagy pedig az, aki az egész folyamatot akár rögzíti is. Most már az online bántalmazás kapcsán szinte 0-24-ben kitolódott a bántalmazás időszaka korábban. Ameddig hazaértünk, addig kellett védeni a gyereket, hogy hazaérjen biztonságosan, és az otthon már egy biztonságot adott. Ma sajnos a 24 órás internet lehetőségben ez az aktatási idő átterjed az online világban is. Én magam is megismertem a bántalmazott kategóriát is. Roland megismerte Bányik Roland mind a kettőt, volt bántalmazott és bántalmazó is. Az iskola lelkész pedig szeretném egy kicsit a műsorban abban segíteni számunkra, hogy pedagógusként, vagy pedig iskolai szakemberként, akár hitéleti szakemberként mit tehetünk az iskolai erőszaknak a csökkentésében. Most adtak ki egy tanulmányt, a Calvin kiadó kiadott egy tanulmányt, kimondottan egyházi iskolák és az agresszió témában, valamint a Pünkösdi Teológiai Főiskola is kiadott egy tanulmányt, ott pedig a megoldás fókuszú és értelemkeresés az iskolai bántalmazás kezelésében. Ma a teológián is foglalkoznak már ezzel a témával, hogy bullying, de azt gondolom, hogy az átlag rádióhallgató számára, ha azt mondom, hogy szekálás, bántalmazás, akkor egy nagyon fontos témát hozunk be. Annyira fontos, hogy Nick Vujicic több mint 10 000 fiatal előtt is erről a témában beszélt az arénában, és én ott láttam ezen az előadáson.
5: A kéz és láb nélküli prédikátorról van szó, igen, a bullying pedig az a kifejezés, amit az iskolai erőszakra ugye
6: értünk. Bullying, mobbing és több mindent használunk, és sajnos nem csak iskolai erőszakról beszélünk, hanem ez átjön a felnőtt világban a munkahelyi terrorra, de akár ennek különböző válfajai vannak, tehát az erőszak a verbalitástól egészen a fizikai bántalmazásig, vagy a különböző kizsákmányolásig is elmehet. Meglátjuk, hogy mi fér bele a mai műsoridőben.
5: Bányik Rolandhoz fordulok, mert hogy börtönmisszionáriusként dolgozol, de azt hiszem, hogy rátett utalást, Feri, hogy bántalmazott voltál gyerekkorodban. Te hogy látod, akit bántalmaztak, abból lesz később bántalmazó, vagy akit bántalmaztak, abból lehet egy védő? Hogy működik ez a történet most?
8: Nem tudom, hogy ez általánosítható-e, hogy egyik vagy másik hogy alakul ki. Én ilyen áldozat típusnak láttam magam. Tehát igazából a probléma az volt, hogy mivel apró voltam, kicsi, és alapvetően szeretetet szerettem volna, megcsináltam mások leckéjét, stb. Ebből lettem egy áldozat típus. A nagyobbak ezt valahogy kihasználták, nem voltunk gazdagok, nem voltak márkás ruháim, úgyhogy nagyon sokszor hallottam, na, neked ilyen soha nem lesz, vagy már eleve ettől, hogy nem tudtam megütni esetleg öltözködésben egy szintet fiatalként, tehát főleg általános iskolába, ettől már lejjebb éreztem magam, nem tudtam ügyesen futni, nem voltam jó így különböző sportokban még abban az időben, és egyszer nekem elegem lett ebből. Tehát én meguntam, én nagyon-nagyon tudatosan kezdtem el birkózni, kezdtem el boxolni.
5: De bántalmazó lett belőled?
8: Belőlem az lett, de én nagyon tudatos voltam abban, most nagyon őszinte leszek itt a rádióban, én bosszút akartam állni. És nem okvetlenül azokon, akik engem bántottak, hanem mindenkin.
5: Ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogyha egy olyan fiatal vagy egy olyan gyermekkel találkozunk, akár csak a játszótéren is, szólok itt az anyukákhoz és a nagymamákhoz is, aki erőszakosnak tűnik, akkor lehet, hogy egyébként nem bántani kéne őt, hanem őt bántják, vagy bántották, és ő azért vált ilyen.
8: Nekem nagyon hiányzott egy olyan közeg, ahol elfogadnának. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk olyan családi háttér lett volna mögöttem, ami nem volt. Tehát egy elfogadó, akik úgy szeretnek, ahogy vagyok, ahol azt érzem, hogy tartozok oda, ők szeretnek engem az apróságommal, vagy a esetlenségemmel, vagy bármivel együtt, akkor simán lehet, hogy nem így kezelem. De mivel nem volt ilyen, ezért azt gondoltam, hogy ez volt előttem, hogy az egész világ ilyen.
6: Az iskolában meg nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy akit otthon vernek, az elkezdi verni a társait. Tehát, hogy megváltozott a szerepkör, hogy egyik helyzetben én kapok ki otthon, ahol hatalmi helyzetből valaki engem ural le, és az iskolában meg megpróbálok én egy uralmi pozíciót kivívni, hogy én fogok másokat szekálni.
5: Ki más tudná jobban ezt a témát, mint egy iskola lelkész? Hogy látod, Roland?
7: Hát amit a Feri elmondott, az nyilván igaz, viszont ugye ott osztályon belül is mennek a harcok, hogy ki milyen pozíciót foglaljon el osztályon belül, és ezért képesek őre menni sokszor. Főleg fiúk, ugye tinédzser korba érnek, beindulnak a hormonok is, meg akkor már kezdik az, hogy terembe járunk, és akkor ki az erősebb. Egy hecből is indul, csak elfajul. Sokszor viccnek indult, nekem is volt sok ilyen osztályi verekedésben részem is, hogy elkezdtünk kakaskodni, és elfajult úgy, hogy vérzett utána mindenki. Túlkapásokig szokott sokszor elmenni, hogyha nem lép közbe időbe az ember. És nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol van ez még, hogy még hagyjam, hogy ezt maguk lerendezik, mert le lehet meccsezni, mert szerintem van, hogy van ez az egészséges lemeccsezés, és mi az, amikor itt már be kell avatkozni, hogy eddig és nem tovább.
5: Bocsáss meg, egy nagyon fontos kérdés hozzá, szerintem sok hallgatóban felmerül az egyik legnagyobb vita téma, hogy a pedagógusnak vagy a szülőknek kell kezelnie a problémás gyereket.
7: Mind a kettő. Összedolgozva.
6: Az iskola lelkésszel együtt.
7: És a szülő összedolgozása, hogy ők a gyerekért vannak mind a ketten. És hogyha szól valamiért esetleg a pedagógus a szülőnek, akkor az nem azért van, mert nem szereti a gyereket, nem pontosan azért, mert szereti. És a szülő is, hogyha szól a pedagógusnak, hogy ez történt a hétvégén otthon, akkor nagyon meg tudja könnyíteni a gyerekének is a dolgát, és a pedagógusnak is a dolgát. Mert akkor nem kell már keresni az okát. A legtöbb idő az ok keresés, hogy miért csinálhatja ezt, elmegy, pedig azzal lehetne foglalkozni, hogy hogyan segítsünk neki abban az elment időben.
6: A lelkész az nagyon sokszor jár, az iskola lelkész egy ilyen hídépítő, vagy pedig egy ilyen ventilációs eszköz, aki a szülőben lévő feszültséget, a pedagógusban lévő feszültséget és a gyermekben lévő feszültséget megpróbálja oldani. Aztán ez néha olyan, mint a viccben, hogy mi a közös a kézigránátban és a nőben, hogyha leveszed a gyűrűt, akkor elviszi a fél házat.
5: Köszönöm ezt a hasonlatot. Nagyon fontos téma az iskolai erőszak és bántalmazás, és ennél a témánál szerintem megígérhetjük a hallgatóknak, hogy még maradunk, és esetleg a következő rovatban is ezzel fogunk foglalkozni. Egy utolsó jó tanácsként mit tudnátok ajánlani? Most elsősorban a szülőknek hogyan tudjuk észrevenni, hogyha a gyermekünk másként viselkedik az iskolában, mint ahogy azt mi tudjuk?
7: Ismerjük a gyerekünket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ismerjük meg a gyerekünket.
5: Azt pedig gondolom az együtt töltött idő,
7: igen,
5: a beszélgetés.
7: Minőségileg együtt töltött idő és beszélgetés.
5: Roland?
9: Azt mondom, hogy nálam szorongásban nyilvánult meg, tehát otthon egy ilyen szorongó voltam, majdnem mindig mindentől izgultam, ez olyan szintig elment, hogy ilyen foltok jelentek meg rajtam. Szerintem ezek beszédes jelek, tehát hogy szeret egyedül lenni, nekem a sötétség volt a legjobb barátom, mert akkor egyedül voltam, tudtam, biztonságban vagyok esetleg, szóval ezekre kell odafigyelni, ezekre a jelekre.
5: Feri?
6: Én azt mondanám, hogy az Isten igéje azt mutatja számunkra, hogy ismerd meg a juhaidnak a külsejét. Hát milyen az, amikor, hogyha valakit bántanak, valamiért kék-zöld lesz, vagy netalántán állandóan fél már attól, hogyha azt mondják, hogy iskolába kell menni. Tehát ezek a külső-belső jelek, hogy elestem, hazudozik, eltűnnek otthonról dolgok, mert lehet, hogy zsarolják, és neki pénzt, vagy csokoládét, vagy az uzsonnáját meg kell osztani a többiekkel. Tehát ez mind jelzés lehet a szülőnek, hogy valami elfogy otthonról, vagy a gyerekem másképp viselkedik, vagy másképp néz ki.
5: Ha bántalmazzák a gyermekünket, unokánkat, vagy bántalmazó, akkor utána azt kezelni is kell. Megígérhetjük, hogy a következő rovatban ezzel folytatjuk még?
6: Szerintem természetesen.
5: Köszönöm szépen a mai gondolatokat.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel. És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország fel. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok.

0: látjuk, hogy vajon hogyan kell kezelnünk a bántalmazót, vagy a bántalmazó gyermeket, de előtte beszéljünk még egy kicsit a tünetekről. Roland, te iskola lelkészként dolgozol, de gyerekkorodban téged is bántalmaztak, és azt mesélted nekem egyszer, hogy voltak neked is konkrét tüneteid.
1: Igen, nekem is, én minden hétvégén hánytam. Annyira sok feszültség jött föl bennem a hét közben, hogy minden péntek este az volt a műsor, hogy én mire hazérek a suliból, végighánytam.
0: És keresték, hogy mi a problémát, hogy biztos beteg vagy?
1: Nem tudtuk sokáig, hogy mi a probléma, azt hittük, hogy elfáradtam. És közben kiderült, hogy nem a fáradtságtól hánytam, hanem a belső felgyülemlett stressztől. Nyilván ez, megmondom őszintén, nekem keresztény családom van, keresztény háttérből jövök, és ezt Isten mutatta meg édesanyámnak, hogy én azért hányok, mert olyan feszültség és olyan stresszben vagyok az iskolában, ami miatt hányok minden egyes hétvégén.
0: És akkor utána ő segített abban, vagy ő utána ment annak,
1: utána ment,
0: hogy
1: igen,
0: mi a probléma, és hogy te egy bántalmazott gyermek vagy?
1: Ilyen szinten igen. Uh-huh. Igen, hogyha így értelmezik, akkor igen.
0: És akkor mi következett? Egyébként csak akkor már tudjuk.
1: Nem fizikálisan voltam bántalmazott, hanem lelkileg voltam bántalmazott. Elbeszélgetett az igazgatónővel, anyukám elbeszélgetett a tanári karral, az anyukám elmondta, hogy milyen háttérből jövök, hogy engem hogyan lehet kezelni, és a többi, és utána elsimultak a dolgok, és így azóta úgy egész jól el vagyok.
0: Tehát tulajdonképpen, hogyha a szülő, tehát van olyan bántalmazott gyermek eset, hogyha a szülő tényleg kellemesen, gondolom, és nem feltétlenül rátörve az utat, elbeszélgetett.
1: Nem rájuk döntötte az asztalt, hanem csak, hogy elmondta, hogy milyen csomaggal érkeztem.
0: Aha, mert hogy te állami intézményben és nevelő otthonban kezdted először, igen, és igen, utána igen, a nevelőszülőköz kerültél.
2: Megkülönböztethetünk a bántalmazás helyszíne alapján, beszéltünk családon belüli bántalmazásról, vagy családon belüli erőszakról, amikor családtag vagy családhoz közel álló személy veszi át az agresszor szerepét, és ennek nagyon sokszor a gyerek vagy a gyengebbék, nem a feleség az elszenvedője, bár olyan itt is hallottam, amikor a feleség a bántalmazó, és van már bántalmazott férje klubja is, bármilyen hatalmi helyzet játszma elindul, hogy én többet keresek, mint te, elősebb vagyok, mint te, jobb vagyok, mint te, tehát ez a hatalmi játszmából indul a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat, és annyira kódependens ez a kapcsolat, hogy a bántalmazó és a bántalmazott, amíg benne marad ebbe a kapcsolatba, addig tudják ezt a táncot közösen játszani. Hogyha az iskolai területre megy ez az erőszak, akkor beszélünk iskolai erőszakról. Van olyan, hogy a diákok szórakoznak egymással, van olyan, hogy a tanár cikiz akár a diákot, és van olyan, hogy az otthonról hozott feszültséget, vagy a játékból, az online játékból hozott feszültséget a diák vagy a tanár felé, vagy a diáktársai felé éli meg, és voltam olyan iskolában is tanítottam, ahol azt mondták, hogy nálunk a tanár volt bántalmazott a diák részéről.
0: Aha, wow.
2: Hát ez nem volt annyira wow, de értem
0: de,
2: a te
0: wow-dat. Igen. De hogy ilyen is van.
2: Voltunk olyan iskolában, ahol kamerák voltak, mert azzal próbálták biztosítani legalább a belső berendezéseknek a biztonságát, vagy a tanárnak az épségét. De mentem be olyan iskolába, ahol fém detektoron kellett átmenni, mert azt mondták, hogy a kést és egyéb eszközöket így tudják kiszűrni a diákoktól, és ez nem film, nem távol az Egyesült Államok, hanem Magyarországon lévő iskolában konkrétan van ilyen helyzet.
0: És a mobiltelefonokra visszatérve, vagy a rögzítésre, hát az egy külön történet, nem tudom, Roland, hogy iskola lelkészként találkozol-e azzal, mondjuk egy kis település általános iskolájában, vagy iskola lelkész, hogy már mobillal fölvesznek bármilyen jelenetet is a diákok. Vagy elvesztik a mobiltelefont sok helyen, ugye már
1: elmentek. Az a rendszer, hogy el van véve reggel, ahogy megérkeznek az iskola épületében, le kell adni.
0: Igen, de sok helyen egyébként szünetben visszaadják.
2: Nem adják,
0: is
2: csak a törvény szerint adott szaktanár kérheti ki külön igazgatói engedéllyel, de akkor a macera, hogy már a legtöbb tanár nem is él ezzel a lehetőséggel.
0: Igen, de egyébként parkban, bárhol máshol suli után.
1: Ahogy megoldják, mert visznek másik telefont a zsebükbe. Egy kamut leadnak, és az eredetit meg ott van, vagy a táska mélyén, vagy a zsebükbe, vagy valahol.
0: A legfontosabb talán az, hogy mindenképpen valahogy akkor föl kell ismerni azt, hogy a gyerekemnek mi a problémája. Bányik Rolandhoz fordulok, te is a múltkor megbeszéltük, hogy te is voltál

0: bántalmazott, és hogy te úgy kerekedtél ezen felül, hogy akkor azt mondtad, hogy visszaadod, és egy erőszakos stílust vettél fel tulajdonképpen.
1: Igen, nekem hiányzott az a családi háttér, a biztonság, tehát igazából egyik pólusnál sem találtam biztonságot, ezért én elhatároztam, hogy inkább azokhoz tartozom majd, akik menők, mert szemben menőbbek voltak, és akkor elkezdtem így viselkedni. Tehát én nem azért bántalmaztam másokat, akár verbálisan, akár lelkileg, akár fizikai módon, mert nekem ez jól esett. Egy idő után már jól esett, de ebben volt egy megfelelés. Tehát volt, úgy éreztem, hogy feljebb léptem a ranglétlán egyet a menők közé.
0: De az iskola éveid alatt felismerte ezt bárki is? Vagy egyszerűen csak túléltek téged?
1: Csak túléltek.
0: Aha, tehát nem ismerték akkor nem. Még ezt föl, hogy neked mi a probléma. Te féltek tőled?
1: Igen. Uh-huh. Igen. Főleg már középiskolában. Igen. Uh-huh. Uh-huh. Ott már olyan voltam.
0: Uh-huh. Mit tudnál most azoknak tanácsolni, akik esetleg azzal szembesülnek, hogy az ő gyermekükkel szemben egy legyen fiú, rendszeresen erőszakosan lép fel. Mi a szülőnek az első kérése általában? Intézzék el, hogy ne egy padban üljön, ne egy osztályban üljön, távolítsák el a gyerekemtől. Nem ez a megoldás?
1: Nem, szerintem nem, de semmiképpen az sem, amit én kaptam a nagypapámtól, hogy védjem meg magam, és jól megvert, hogyha nem védtem meg magam. Hát ez sem volt. Szerintem a szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy ha van valaki, aki nagyon szeret, aki ezen átsegít engem, beszélget velem, elfogad, tanácsol és jó tanácsokat ad, akkor az ember meg tudja tanulni kezelni ezeket a problémákat, tehát ezekből ki lehet talán lépni.
0: De most azt mondod, hogy mondjuk az erőszakos fiú felé szeretettel fordul.
1: Én meg vagyok róla győződve, hogy a szeretet megváltoztatja az embereknek az életét. Nincsen más eszköz. A bántalmazóknak a nagy része, tehát azok, akikhez én utána kapcsolódtam vagy csapódtam, ugyanolyan utca gyerekek voltak, mint amilyen én voltam. Tehát valami nem volt rendben. Általában alkoholista szülő vagy börtönben lévő szülő, vagy éppen olyan, hogy reggeltől estig dolgoztak, és a gyerek magára volt hagyva. És ezzel tekintette magát értékesnek. Lehet, hogy a tanulmányai nem tudott érvényesülni, vagy sehol nem dicsérték. Egyedül ez az egy dolog volt, amivel ő különnek tudta magát érezni.
2: Nem tudta megnyerni a matek versenyt, de arról, hogy mindenki róla beszélt, hogy hogyan megverte.
1: Hát sokan leírni se tudtuk, hogy matek verseny nem, hogy megnyerni. Tehát ez így.
2: És azt is látjuk nagyon sokszor így a gyerkőcöknél, hogy mindenki szeretne, hogy valamiben beszéljenek rólam, valamiben valamit elérjek. És hogyha ez az agresszivitás, akkor abban tudok. És vagy passzív agresszióról beszélünk, hogy én elszenvedője vagyok az agresszivitásnak, de nagyon érdekes, hogy találkozunk olyanokkal is, akik csak felbújtói. És azt mondják, hogy te csináld meg, és ő az ész, és a másik az erőt képviseli.
3: Látom, ez a legrosszabb.
0: Igen, látom rólad, hogy itt tudnám mesélni. Lehet, hogy még egy rovatot kell majd ennek a témának szentelnünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről, és csak egy végszó, mert nagyon fontos dolgot mondtál, azt gondolom, Roland, a szeretettel. De ezt hogyan tudjuk megfogni? Mi szülők? Értem, hogy szeretettel kéne az erőszakos fiúhoz hozzányúlni, de hogyan? Egy végszót tudnátok ezzel kapcsolatban mondani.
1: Töltsön vele időt. Beszélgessen, érdeklődjön, érdekelje, dicsérje. Én ezeket tudnám felsorolni. Szerintem ezek
0: az erőszakos fiút, ez nagyon nehéz dolog.
1: Nagyon, igen. Itt egy kicsit túl kell látni. Tehát, hogyha a saját gyermekem erőszakos, nekem akkor is a kincset kell benne valahogy meglátnom. És amit látni szeretnék, hogy amilyen ő legyen, erre kell összpontosítani.
3: És ölelje meg. A fiúk vágynak az ölelésre. Az apai, atyai ölelésre, meg az anyai ölelésre, érintésre. Titkolják, mert kemények vagyunk, és de belül sír a szívük, hogy valaki ölelje meg őket és szeresse őket. Tapasztalat.
2: Ne kapjon cifra kabátot, mint József. Mert amikor a saját apja a saját gyerekei ellen megkülönböztetett módon nyilvánítja ki a szeretetet a családban, az ok lesz arra, hogy a testvérek gyűlöljék egymást, vagy ok lesz arra is, hogy az, aki megkülönböztetett szeretetet kap, az úgy érezze, hogy ő több, mint a másik. És Jézus pedig annyira egyszerű lett, hogy teljesen kiszolgáltatottá vált, ő lett az erőszak áldozatává, azért, hogy mindent, aki erőszak áldozata volt valamikor is, azokat meggyógyítsa, helyreállítsa, és azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy az összetört szívű embert megépítsem, meggyógyítsam. Én azt gondolom, hogy ha valakinek az életébe belép a hit, akkor belép a könyörület is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel. És most. Szakértőnk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
0: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a Életképek tinédzserországból hallgatóit.
0: És újabb két vendégünk van, illetve tulajdonképpen olyan vendégeink, akik az elmúlt rovatokban is itt voltak velünk, Csonó Roland iskolalelkész, és Bányik Roland, aki börtönmisszionáriusként dolgozik, és egy kicsit kevesebbet beszélgettünk, vagy talán semmit erről a témáról, mert ugye a fiatalok a témánk, illetve az iskolai bántalmazás, és bár most börtönlelkészként működsz, de te is bántalmazó gyermek voltál, akiből bántalmazóvá avanzsáltál, mert ugye arról beszélgettünk az elmúlt rovatokban, hogy sokszor a bántalmazottból bántalmazó lesz, és nagyon sokféle más dolog is kialakulhat, miközben az volt a jó tanácsotok, hogyha nekem bántalmazott gyermekem van, hogy a bántalmazó felé szeretettel kell viszonyulni, és ez az egyik legnehezebb dolog. Viszont volt itt egy nagyon érdekes téma, amit nem fejtettünk ki. Olyan is gyakran előfordul mondjuk egy iskolán belül, hogy valaki úgy bántalmazó, hogy egyébként ő csak felbújtó.
2: Én egy ilyen felbújtónak az áldozata lettem középiskolában, mert kitalálta a legerősebb osztálytársamról, aki amúgy sportoló volt, országos súlylökő bajnok, és egész jó fizikummal rendelkezett, hogyha a golyóját el tudta hajítani, mármint a vasgolyóját, akkor kellő adottsággal rendelkezett, és ez a srác, meg aki a felbújtó volt, az kitalálta, hogy én szittam ennek az osztálytársamnak az anyukáját, és az erős emberünknek erősebb volt az izomzata, mint az agya, és ő elfelejtett visszakérdezni, hogy az információ hiteles-e. És ahogy bejött a tesi öltözőbe, ő belül átszakadt a szám, és úgy kellett összevarni. És nagyon érdekes a helyzet, mert belegondoltam, hogy ha adott volna egy fényképet, azt akkor veszem elő, amikor akarom, hogy emlékezzek rá. De így, hogyha tükörbe nézek, vagy borotválkozok, eszembe jut, hogy volt egy ilyen osztálytársam. Ami érdekessége lett a sztorinak viszont, hogy utána én azt az osztálytársamat megkérdeztem, és azt kérdeztem, hogy miért vagy ilyen indulatos, miért vagy ilyen erőszakos. És kiderült, azt mondja, hogy mindenki azt várja el, hogy én legyek a legmenőbb, a legerősebb, de azt mondja, ott voltam a nagypapámnak a temetésén, és nem sírhattam, mert erősnek kellett mutatkoznom, mert meg kellett mutatnom, hogy erős vagyok. És elkezdtem lelki gondozni azt, aki bántalmazott, én már akkor hívő gyerek voltam, már megismertem az Úr Jézust, és próbáltam neki ebbe segíteni, és egyszer csak potyogtak a könnyei, és azt mondja, engem még senki nem hallgatott így meg. És azt mondtam, Istenem, néha beleviszel olyan helyzetbe, hogy szenvedünk érted, akkor ezt most írd fel annak a számlájára, hogy szenvedtem valamit az evangéliumért.
0: De akkor mindig kiderül az, hogy a bántalmazó is egy érző lélek, akinek valahol van egy problémája? Te börtönmisszionáriusként, Roland, ezt tapasztalod?
1: Igen, szerintem a börtönben már felnőttként lévő férfiak között is szerintem vannak ilyenek. Tehát én hallottam egyet, nekem ez döbbenetes volt. Azt mondta, hogy értsen meg, hogy ott, ahol ő felnőtt, ott az a mondás, hogy az nem férfi, aki legalább egyszer nem volt börtönben. Tehát ők ebben valami hősiességet, vagy védelmet, vagy nem tudom, megtesztetett
2: a családját. Kihívatja a zenészeket, amikor kijön a börtönből, és a kisgyerek azt várja, hogy édes anyám, mikor jönnek hozzám is majd a zenészek, amikor majd én is kijövök a börtönből.
1: Minden esetre egy értékrendet képvisel ez a dolog. Tehát, hogy ő úgy él, hogy ez benne van, és akkor lesz ő igazi férfi, hogy oda bejut, pedig hát ez nem feltétlenül így van.
0: A börtönmisszionáris munkád azért is lehet összefüggésben a fiatalok felé való szolgálattal, mert gondolom a fiatalok felé is meg tudjátok mutatni azt, hogy talán nem itt kéne kikötni.
1: Mindenképpen egy iskola misszióban, vagy egy ifjúsági lelkészi munkában van egy preventív. Egyébként a pedagógusoknál is van egy prevenció. De ebből nem lehet kikapcsolni a szülőket. Tehát azt gondolom, hogy az én időmben a probléma, mondjuk nekem anyukám egyedül nevelt engem az öcsémet, és sokat dolgozott, nem volt otthon. De ma a mai világban elviszi a szülőket ugyanígy a munka, a karrier, egyebek, és nem foglalkoznak a gyerekkel. Tehát a gyereknek nem drága edzőcipőre van szüksége, vagy mit a beletöltött időre, közös sportolásra, érdeklődésre, vagy azokra a kicsi időkre, amik vannak esetleg esetleg egy családban egy vacsoraasztalnál, esetleg reggelinél indulásnál, hogy ez minőségi idő legyen.
2: De abban meg azért az is kell, hogy ebben a minőségi időben a telefont letegyük, vagy a tablettet, vagy ezeket
1: ez,
2: dolgokat,
1: ez világos,
2: mert
1: ez
2: különben
1: világos.
2: Nem lesz minőségi idő.
0: Sanna Rolandhoz fordulok, iskola lelkészként működsz, és fölkaptad a fejed még az előző rovat végén, amikor arról volt szó, hogy valaki úgy erőszakos, hogy ő csak tulajdonképpen a felbújtó. Gyakran találkozol ilyesmivel?
3: Egyre gyakrabban sajnos.
0: Ezben mit kell ez alatt értenünk?
3: Azt, hogy a felelősséget nem hajlandó vállalni, hanem másra kenni az egészet. Nem ő verekszik, nem ő lopja el, nem ő mond csúnyát, a másiknak elhinti a kis gondolatába a dolgokat, és hátulról igazgatja, manipulálja az osztálytársait, az összeset akár sokszor.
0: És ezt hogy lehet észrevenni, hogy ki a felbújtó? Tehát hogy
3: nehezen,
0: lehet ezt...
3: nehezen. Sokszor belemegy az ember a csapdájába, sajnos, főleg, hogyha nem rutinos ebbe, és nagyon nehéz kezelni is, mert első körben arra mérges az ember, értsétek el, hogy mérges, aki elkövette, és nagyon sok idő, mire lelepleződik, hogy igazából nem is ő csinálja ezt, és utána meg már annyi idő eltelik sokszor, hogy nem tudod számon kérni azt, aki valójában felelőse, az ötlet gazdája az egésznek.
2: Családban ezért apaként mindig azt kell kérdeznem, hogy mi történt, nem pedig az, hogy ki csinálta. Mert úgy kezdődött a verekedés, hogy a másik visszaütött.
0: Tehát akkor tisztázzuk, nagyon fontos, hogyha van egy erőszakos gyermek, akkor egyrészt lehetséges, hogy neki is súlyos problémája van, vagy otthon erőszakosan bánnak vele, stb. Stb. De az is lehet, hogy neki igazából egy felbújtója van. Igen. Fel kell akkor göngyölíteni ezeket a dolgokat, nem egyszerű.
3: Hát mondjuk a flúgos nyomozó hozzánk képes ilyenkor semmi.
2: Vagy pedig az is lehet, hogy olyan számítógépes játékokkal játszok, ami az értékrendemet teljesen átírja, és több pontot kapok akkor, hogyha egy babakocsis anyukát ütök el, meg 10-12 éves gyerekek úgy játszanak 18 év fölötti játékokkal, hogy meg kell ölni a másikat, és nagyon sokszor az online térből áthozott agresszivitás a hétfőn az iskolában lecsapódik fizikai agresszióban, mert együtt játszunk, tudom azt, hogy ki volt az, aki megölt engem, vagy kirabolta a kincseimet, és viszem hétfőn magammal azt a feszültséget, hogy a játékban mit éltem át, és levezetem ezt.
3: Annyiban kapcsolódik ehhez, hogy itt nem csak az agressziót hozzák át az online világból, hanem az arctalanságot is. És mivel az arctalanok az online világban, így könnyebb arctalannak maradni a való világba, és így könnyebb mással megcsináltatni az arcos dolgokat.
1: Nekem meggyőződésem, hogy az egyik legjobb védelem ez ellen, hogy mert ott teljesítek. Tehát a virtuális világban, a számítógépen itt ott teljesítek, szinteket lépek, első vagyok, rangsorban egyéb sport. Tehát a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, most már van 3 felnőtt gyermekünk, 23, meg 21, meg 18 évesek, meg van egy 14 évesem, nekünk mindegyik sportoló. Tehát mindegyikük sportolt, nekünk élsportoló gyermekeink voltak, most a legkisebbikünk ő úgy jégkorongozik, hogy ő hobbiból csinálja, és nem ragaszkodunk az élsporthoz, mert ott is érheti kudarcélmény és egyéb, de nincs idejük arra, hogy máshol teljesítsenek. Tehát ebben érik meg a sikert.
0: Vagy más szekáljanak,
1: máshol szekáljanak, ott is élnek meg sikereket. Tehát nem probléma az, hogy nem tudok szekrényt ugrani, mondjuk a jégkorongozó kislányom, ő alacsony, és nem tud szekrényt ugrani, de nem lepődik meg, mert mondjuk a hokikanyart ő csinálja a legjobban abban az egyesületben, ahol jár.
2: Lányom ugyanígy volt a szekrényugrásnál, azt mondta, hogy a tesi tanárnak, hogy a szekrénybe pakoljuk a ruhákat, és nem pedig átugorjuk.
1: Mert csak bocsánat, még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a bántalmazásnak nem csak kék-zöld lila foltjai vannak, hanem nagyon sokszor láthatatlan sebeket ejt. Tehát ez meggyőződésem, a pofon addig fáj, amíg megkapom. De vannak olyan mondatok, amik úgy sebzik meg a szívemet, hogy nem merek utána teljesíteni.
2: Fiam, probléma, vagy belőled nem lesz semmi egy életen.
1: Elég, ha kinevetnek. Igen, ilyesmi.
3: Elég egy nevetés, mert utána volt, egy gyors rövid sztori, velem is megtörtént, hogy kinevettek zeneiskolába az éneklésmét, és én nem mertem mások előtt énekelni nagyon sokáig. Uh-huh. Nem mondtak azt, hogy rossz a hangom, csak nevettek, és ennyi elég.
2: Önbizalom tréninget is tartok, tudják a kedves hallgatók, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy egy ilyen kudarc akkora törést okoz a másiknak a visszajelzése, hogy az önbizalom is elszáll, amiben addig erős volt, amíg abban sem merek próbálkozni, és tanárként is sokszor elkövetjük azt, hogy a gyerekeknek nem adunk új esélyt. A Biblia tele van bántalmazott gyerekekkel, bántalmazott emberekkel, rögtön az első embernek a gyerekei, egyik megöli a másikat, Kain megöli Ábelt, ott van Józsefnek a története, amiben egy egész gyerekvédelmi sztori belefér, az eladást gyerekkereskedő kereskedelemtől egészen a börtönig, ő lesz az, aki a tesóinak kiossza a kenyeret is, meg a megbocsájtást. És miatt az egész nép megmenekül. Nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az, aki bántalmazott volt, azután másképp tud beszélni erről, és amikor ő őszintén megnyílik egy iskolában, akkor azért érdemes meghívni a munkatársainkat, ilyen személyeket, mint a Málnyék Roland, vagy a Csonó Roland, vagy a többiek, vagy az ifjúságépítők.hu munkatársait. Azért érdemes meghívni bennünket, mert így erről beszélünk, amit a pedagógus sem vállal föl, és a gyerekek utána elkezdenek kapcsolódni a saját történetükkel hozzánk, illetve ahhoz a közösséghez, ahol esetleg gyógyulást is találhatnak.
0: És köszönöm, hogy ezt el is mondtad, hogy akár meg is lehet benneteket hívni, mint szakértőket, vagy hozzáértőket, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdés vetődött fel a hallgatóinkban is, hosszasan lehetne még erről beszélni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Itt szól az Isten igéje, Ézsaiás 43-ból olvasom, és ha arra gondoltok, hogy a napi történelmi aktualitás miatt olvasom, akkor azt szeretném mondani, hogy október 7-én kaptam ezt az igét, éjszaka, fölkeltett a Jóisten, hogy ebből készüljek, és tanított ebből az ézsaiási gondolatokból, de hogy a Biblia órán mondtam, ne csodálkozz, hogyha kezded olvasni az Isten igéjét, az Ószövetségi könyveket, és azt fogod látni, hogy ez olyan, mintha napjainkban újraírták volna. Nem újságból prédikálok, nem a hírek világából prédikálok, az Isten igéjéből prédikálok, de az Isten igéje ilyen aktuális, hogy ma is megszólít téged, és megszólít engem. És Ézsaiás 43-ban így olvasom, de most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát, Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondod északnak, add ide, és délnek ne tarts fogva. Hozd ide egy fiaimat a messzességből, lányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveztetnek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam, alkottam. És keressük meg Péter levél, első levél, Péternek az első levele, 18. rész, első rész, 18. vers. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti éretetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenben dolgok, vagy mik történt. És hogyha egy picivel megyünk csak előrébb, 42. rész az Ézsaiás könyvében, akkor azt gondolom, hogy olyan dolgokat fogalmaz meg a Szentíró, ami ma minden embernek a kérdése között ott van. Olvasom szó szerint az Isten igéjét. 24. vers. Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot, kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, nem hallgattak tanítására, ezért ontotta rá heves haragját és háború tombolását, lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg. És utána innen kezdődik az, hogy de Isten azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak. Feli testvér azt mondta, hogy vajon, hogyha egy mondatba kellene összefoglalni az ige hirdetését, milyen cím lenne, az Isten népe megváltott, aki az Isten tulajdona. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Az Isten ma így szólít meg, így szólította meg annak idején Izraelt, hogy emlékeztette őt arra, már a 10 parancsolat is így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptomból. És újra és újra emlékeztet az Isten, amikor bajban van Izrael, hogy én ugyanaz az Isten vagyok, aki eddig cselekedtem az életedben. Isten rögzíti a tulajdonviszonyokat. Azt mondja, ő a teremtő, és ő az, aki Jákobból, a múlt emberéből a jövő emberét formálja. Ő az, aki a csalóból egy Izraelt formál, aki utána sok nép atya lesz. Az a csaló, aki ott küzd az Istennel, olvassuk az 1 Mózesben, amikor ő küzd az Istennel, akkor azt mondja, hogy most már nem Jákob leszel, hanem Izrael. És kap egy új nevet, és azt mondja, hogy sok nép atya leszel, és küzdöttél az Istennel, és győztél. Ez azt a folyamatot írja le az Isten, hogy ő dolgozik a jellemükön, az önbecsülésen és az önmagunkról kialakított képen, ahogy magadról gondolkozol. Nem Jákob vagy, hanem Izrael. Nem a múltnak az embere vagy, nem a sötétségnek a fiai vagy, ahogy hívja a Szentírás, hogy mi, akik egykor nem nép voltunk, mert nem tartoztunk Izrael népéhez, hanem a pogányvilághoz tartoztunk. De azt mondja az Isten, hogy bennünket is úgy szólít meg az Isten, hogy én népem vagytok. Hogy Jézus Krisztuson keresztül jön egy újabb lehetőség, hogy az Istenhez, az Isten tulajdonához kerüljünk. Erősíts meg az identitásodat. Tudd azt, hogy ki vagy, és ki nem vagy az Isten igéje fényében. Azt mondja Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Keresztelő János, amikor megkérdezik, hogy te vagy a Krisztus, akkor azt mondja, nem vagyok a Krisztus, hanem én a kiáltó hang vagyok. Tudd azt, hogy ki vagy, és tudd azt, hogy ki nem vagy. És azt mondja, ne félj, mert. És amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, mert, akkor felsorolja azokat az indokokat, hogy miért nem kell félned. Nem azért nem kell félned, mert nem történnek bajok. Nem azért nem kell félned, mert a hívő ember az 20 centivel jár a föld fölött, és semmilyen baj nem éri. Hanem azért nem kell félned, mert azt mondja az Isten, én megváltottalak téged. Azért, mert én neveden szólítottalak téged, és azért, mert személyesen ismerlek téged. Tudom, hol vagy, tudom, mit csinálsz, tudom, merre mész, hova tartasz. Nézzétek meg, hogy hányszor ezt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megszólít embereket a nevükön. Megszólítja Sámuelt, Sámuel, Sámuel. És azt mondja, hogy szólj, mert hallja a te szolgád. És az ősatyákat mind, Ábrahámot megszólítja, és kihívja az akkori életéből, és elküldi egy új területre. És mit mond az Isten? Tisztázza a tulajdonviszonyt. Az övé vagy. Az övé vagyok, és ezt mondja az Isten, enyém vagy. Ez a legmagasabb rendelkezés, amit az Isten mondhat felőled. Hogyha azt mondhatja az Isten, hogy te és én az ő tulajdona vagyunk. Sok ember fél ettől, és azt mondja, hogy azért nem akarok megtérni, mert nem akarok lemondani önmagamról. Nem akarok lemondani a saját lehetőségeimről. Nem akarok lemondani arról az életről, amit én terveztem magamnak. Hadd hirdessem ezen a helyen, hogy az, amit az Isten tervezett veled, az, amit az Isten tud adni neked, az sokkal-sokkal több, mint amit te magadnak el tudsz érni a saját erődből, a saját lehetőségeidből. Enyém vagy. Azt mondja az Isten, hogy én rendelkezem veled. És miért mondja ezt? Azért, mert váltságot fizetett érted. Izrael népének azt mondja, hogy kiváltottalak téged a pusztulás helyéről, az egyiptomi fogságból, ahol 400 évet ott voltak rabszolgaként. És folyamatosan azt olvasod a Szentírásban, az Isten megáldotta a népét, ameddig ők az Istent dicsőítették, és ameddig ők az Istenre úgy tekintettek, mint gazdára, mint atyára. Amikor elmentek más istenek felé, a környező népeknek az isteneit elkezdték imádni, akkor Isten egy picit visszavonult, hátrább lépett, azt mondja, hogy elengedem a kezemet, már nem úgy veszlek körül a saját döntésed miatt, nem azért, mert az Isten kegyetlen, hanem azért, mert te úgy döntöttél. Napjaink embere rengetegszer azt mondja az Istennek, hogy hagyj engem békén, Isten, majd élem az életemet úgy, ahogy én akarom. Ne szólj bele az életembe, ne szólj bele a házasságomba, ne szólj bele, hogy mit szeretek, mit nem, ne szólj bele az életvitelemben, hagyj engem békén, Isten. És amikor egy kicsi baj éri, szokták mondani, hogy a zuhanó repülőn és a halálos ágyon kevés az ateista ember, ott mindenki az Istenhez kiállt. Csak az Isten most segítsen. Csak az Isten velem legyen. Csak az Isten megkönnyörüljön rajtam. És olyan sokszor az van tényleg, hogy megkönnyörül rajtunk az Isten, és mi meg elfelejtünk mindent, és éljük úgy az életünket, mint hogy az Isten meg sem szólított volna bennünket. Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy becsesnek tartalak, drágának tartalak, mivel szeretlek. Isten ezt mondja egy népről, de ezt mondja rólad és rólam. Hogy értékes vagy, becses, akit szeret az Isten. Tudod, mi a te értéked? Tegnap erről beszélgettünk a tinikkel is. Az, amit az Isten fizetett érted. És azt olvastam a Péter levél alapján, hogy ez nem más, mint Jézus élete. Tehát a te értéked az Jézus életével egyenlő az Isten számára. Akkor te mondhatod azt, hogy én annyira lúzer vagyok, annyira béna vagyok, semmi nem sikerül, nem vagyok jó semmire. Akkor vagy az Isten nem mond igazat, vagy te. De nem lehet az, hogy mind a kettőnknek igaza van. És az Isten azt mondja rólad, hogy én alkottalak téged, én teremtettelek téged, és én nem mondtam le a tulajdon jogviszonyról. Volt egy fiú, aki készített egy kis hajót, és nagyon szeretett ezzel a hajóval játszani, és egyszer kivitte a kis patakra, és amikor kivitte a patakra, akkor jött egy nagyobb hullám, és ezt az általa készített hajót arrébb vitte a patak, ...nak a folyása, és valahova messzire elkerült. És a kisfiú nagyon sajnálta, hogy ő készítette ezt a gyönyörű hajót. A saját kezével alkotta, és most nincs meg neki a hajója, és nagyon sajnálkozott. És egyszer a szüleivel arrébb mentek néhány kilométerrel lévő másik városban, és egy hajós boltban, a kirakatban fölismerte, hogy ott van, ott árulják az ő hajóját. És amikor látta, hogy ott van ez a hajó, akkor fölismerte, hogy ez ugyanaz a hajó, amit én készítettem, és azt mondta az édesapjának, hogy apa, az az én hajóm, vegyük meg. És bement és mondta, hogy ez az én hajóm. És erre azt mondta a boltos, hogy ez nem a te hajód, ezt mi megtaláltuk, és ezt majd azért lesz, aki kifizeti ennek az árát. És azt mondta a fiú, akkor kifizetem az árát, de újra az enyém lesz ez a hajó. És utána megörült, vitte haza, és azt mondta, tudod hajóm, te az enyém vagy, mert én alkottalak, és fizettem érted, hogy újra az enyém legyél. Tudod, ilyen az Isten, azt mondja, hogy én alkottalak, és fizettem azért, hogy újra az enyém legyél. És mit mond az Isten az ő tulajdonáról? Hogyha odaadod az életedet az Istennek, akkor ő váltságul más dolgokat ad számodra. Miközben te az Isten gondviselését átéled, az Isten gondoskodik arról, amitől te a legjobban félsz, azokban a helyzetekben, amiért a legjobban agódsz, ahogy Zsolti mondta, a ráadást azt meg megkapod. A tieidről meg gondoskodik az Isten. És visszahozza a fiaidat, lányaidat, bárhol legyenek, fizikailag, lelkileg és szellemileg is. És mit mond az Isten igéje, amit olvasunk? Ha vizen kelsz, át veled vagyok, ha folyókon azok nem sodornak, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Micsoda oltalom! És Izrael népe, aki nem egy kis patakon ment át, hanem rögtön úgy kezdődött az Egyiptomból való kivonulás, hogy egy egész tengeren, a vörös tengeren kellett átmennie, ő átment egy tengeren. De átment egy folyón is. Józsué vezetésével Jerikónak a folyóján, és utána még rengeteg olyan helyzetbe került, amikor a tűz perzselte, amikor nehéz helyzetben volt, és az Isten mindig emlékezteti, hogy még mindig drágának tartalak, még mindig becses vagy, és még mindig szeretlek. És még ezt mondja az Isten, hogy még mindig én vagyok az, aki veled vagyok. Amikor Mózes megkérdezte, hogy ki az az Isten, akinek a nevébe ő menjen, azt mondja, hogy mondd azt, hogy a vagyok küldött engem. A vagyok, aki jelenben veled vagyok, a vagyok, aki a múltban veled voltam, és a jövőben veled leszek. És mit mond az Isten? Hogy ismerd föl, hogy a tulajdon viszony köztünk az én oldalamon nem változott, ezt a tulajdon viszont csak te tudod változtatni azzal, hogy nem akarsz úgy élni, mintha az Isten gyermeke lennél. Nem akarsz úgy élni, mintha az Isten kiválasztott népe lennél. És nem akarod az életedben az Istent olyan fontossá tenni, amilyen fontossá szeretné, hogy ő legyen a te számodra. És azt mondja Isten igéje, hogy higgyetek bennem, megértsétek, hogy csak én vagyok, előttem nem lett Isten, utánam sem lesz, és én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. És én mondtam azt, hogy megszabadítalak. És hogyha te más szabadítót keresel, mert az könnyebb, mert az jobb, mert az láthatóbb, mert az annak nagyobb a hatalma, akkor azt mondja az Isten, hogy rossz úton jársz. És azt mondja az Isten, hogy ha elmész más szabadítóhoz, akkor én már nem leszek az életedben szabadítóként, én nem leszek az életedben oltalomként, én nem leszek az életedben gondviselőként. És az Isten egyre hátrébb vonul az életedből. Nem azért, mert az Isten akar cserben hagyni téged, hanem azért, mert az Isten megengedi neked, hogy élj azzal a lehetőséggel, hogy az Istené vagyok, de akkor az Istené vagy. Vagy ha másé akarsz lenni, akkor az Isten megengedi azt, hogy legyél a másé, de akkor az Isten nem szabadítóként van jelen az életedben. És azt mondja az Isten igéje, hogy Isten egy féltékenyen szerető Isten. Az azt jelenti, hogy az Isten nem fog második helyre bekéreckedni a te életedben. Vagy ő lesz az első helyen, és akkor ő biztosít mindent, vagy a második helytől azt mondja, hogy akkor már engem lecseréltél. Azt mondta már Mózesnek, 2 Mózes 19.5-6-ban azt olvassuk a kivonulás könyvében, most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld, papok királysága, szent nép lesztek, ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak, mondja Mózesnek az Úr. 5 Mózes 7.6-9-ben azt olvassuk, hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki az Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki bennetek az Úr, mintha valamennyi nép között legnagyobb volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, fáraónak kezéből, Tudd meg tehát, hogyha te Istened az Úr az Isten, álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja a szövetségét, ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Isten rögzíti a szerződésben foglaltakat. És azt mondja, hogy a tulajdon jogot ő kapta meg, ő neki a választott népe, és hogyha a választott nép nem akar élni a kiválasztásnak az áldásával, akkor ezt is megteheti. Pál azt mondja az Új Szövetségben, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, Galata 2.20-ban, azt az életet pedig, amit most testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Pál azt érti meg, hogy ő is egy nevén szólított ember lett. Saul, Saul, mit kerget engem? És amikor Jézus megszólítja ezt a Sault, akkor tudja Saul, hogy nem élhetem ugyanúgy az életemet, ahogy eddig, és történik egy változás, mit mond Anániásnak az Úr, mit üzen ennek a Saulnak, hogy menj el Saulhoz, ez a lázadóhoz, ehhez az öldökléstől, lihegő emberhez, és mit mond neki? Hogy tulajdon jogváltás történt az életedben. Eddig a saját eszközöd és a judaizmus szolgálatában álltál, egy vallási alakulatnál voltál, ott szolgáltál. Most jött valaki, akit eddig nem ismertél, az a Jézus, és azt mondja, hogy igényt tart rád. És mit mond Anániás? Hogy azért jöttem Saul atyám fia, hogy elmondjam neked, hogy az Isten számára te egy választott edény vagy. Ki választott téged az Isten? Neveden szólított, megváltott, megtisztított, de azt akarja, hogy az ő szolgálatába kerülj. Azt mondja ugyanez a Pál apostol, amikor ír a korintusi gyülekezetnek a 2 Korintus 5.14.15-ben, mert a Krisztus szeretete, vagy más fordítás szerint a szerelme szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Pál fölismeri azt, hogy innen tulajdonváltás történt, de hogyha ez a Krisztus meghalt érte, akkor ő már nem a saját céljaiért, ő már nem Pált akarja megvalósítani, hanem azt mondja, hogy én már Krisztust akarom dicsőíteni. És azt mondja, hogy többé már nem önmaguknak élnek. Nem önmagukért, nem öncélú az életük, hanem Krisztus célú lesz az életük. És Péter apostol, aki sok mindent látott, meg hallott Jézustól, és mindig is ott volt benne a zsidóságból való kiválasztottságára való büszkesége. Még először a pogány házba be sem akar menni azért, mert ő zsidó. Cornéliushoz azt olvassuk, hogy ugyan már hogyan mehetnék én be. És amikor az Isten meggyőzi, akkor később halála előtt nem sokkal ezt írja Péter apostol, ti azonban, és már nem a zsidó gyülekezetnek ír, hanem az Isten népének írja, ti azonban választott nemzetség, királyi papság,
4: szentnám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban. A Fradi elnöke először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának átalakításának tervezetét. Az ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol, közölte a kamara. A szervezet a javaslat fontos elemének tartja, hogy a katás kisvállalkozók újra számlázhatnak vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Sok kisvállalkozó a 2022 előtti kedvező katát várta vissza. vissza, ezért számukra magasabb közteher csalódás lehet. A korábbi rendszer változatlan visszaállítása viszont költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. Így a mostani tervezet kompromisszum, írták. Arra is kitértek, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher nem növeli a társadalombiztosítási ellátási alapot. A Fradi elnöke Kubatov Gábor Facebookon közölte, hogy először, de egyetért Magyar Péter miniszterelnökkel. Arra kérte a Fradi ultráit, hogy hagyják békén Kálnoki Kis Attila fiát, Kálnoki Kis Zsombort. Az ügy előzménye, hogy a Fradi Ultrasz 1899 arra szólította fel a Ferencváros ultráit, hogy álljanak bosszút Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkáron. Mindezt azért, mert Kálnoki Kis azt ígérte, kivizsgálják a Fradi Város projektben eltűnt milliárdok sorsát. Kálnoki Kis Attila fia a Soroksárban sportol. Kálnoki bosszút akar állni rajtunk. Álljunk bosszút mi, rajta ki kell rúgni a fiát onnan, írta a Fradi Ultrasz 1899. Mire Magyar Péter oda kommentelte, hogy bárki is írta ezt a posztot, igazán szánalmas. Erre reagált Kubatov Gábor, aki egyetértett Magyar Péterrel. Több városban is egészségtelen a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. A levegőhigiénés index 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A csütörtökön közölt adatok szerint egészségtelen Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Vác, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza levegő minősége. Többek közt Kaposvár, Pécs, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budapest, Esztergom, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba és Debrecen levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értékeket rögzített. Letartóztatta a Miskolci járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfőn este késsel támadt édesanyjára Ózdi otthonukban, közölte a Miskolci törvényszék. A közlemény szerint a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 cm-es pengélyű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva. A halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el. A támadás után a fiatal elmenekült. A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását. A végzés végleges. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
11: www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
14: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
13: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
14: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
13: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
14: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
13: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberek

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indít. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

pult. És a jelent kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: következik.
1: Oj, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjfél.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz. Most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony. Bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indít. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadék hajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt meg.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlott 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlott 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta. Szombaton délfelől befelhősödik az ég, ezzel együtt a csapadékhajlam is nő. Északon, északkeleten várható a legtöbb napsütés. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A kora reggeli 0 plusz 12 fokról délutánra jó részt 17-22 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Nem látod, milyen késő van?
10: Takarodj aludni, Géza!
11: Nem megyek! A Lépés Rádiót hallgatom! Most megy a kedvenc műsorom!
12: Akkor nyugodj meg a rádiód előtt, és ne is gyere vissza!
13: Ez itt a Fine Selection. Maradjanak velünk! Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád!

0: akkor nyúl vagy meg a rádiód előtt, és ne is gyere vissza.
1: Ez itt a Fine Selection. Maradjanak velünk. Lépés Rádió! Egy lépéssel közelebb hozzád!
2: I get a feeling there's gonna be a riot.

Lépés Rádióban a Fine Selection című műsort hallgatod. Szerkesztő, Steven.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinálni, nem hiszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. De az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről, kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778 honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta, 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek, több százezre sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten a csordul diktált Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? A Z-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikot az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét. Majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZMP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a Kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZMP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-i tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-i erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80%. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország, mi lesz ebből, jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelviséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi Szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét, a tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat, szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen, amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrén tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymond Nyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, a lejárató kampányokat és a feudális korrupciót, amely nyugatias és mindenek előtt a magyar nép egységét és a demokratikus elvek érvényesülését tartja szem előtt. Mivel 1989 után ez nem sikerült, tekintsünk mintaként az 1956-os hősök szellemi örökségére, az újabb eséllyel ugyanis már muszáj lesz élnünk. Kis törifaktunk után most egy egészen másik, hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de, a NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrari-k is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben az Átlátszó hírt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach terepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Tadadadam, politikával. Bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációnkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzív? De lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van?

tudod csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. A április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük klubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét, azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé Orbán Viktor szintén. Nem attól, hogy véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2 óra 6, 2 óra 7 óta, csak a politika volt a téma. Most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni. Helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság. Streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra. Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek! Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennen üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordi-val. Megjelenés tehát május 1 HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén,

Lili és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen le a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort, hogy azt tanúskodhasson egy Pegasus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállítókonvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenyember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marx és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gumpból ismert Sam Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra,
ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marchot, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzeti nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12. Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Colosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a Gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12. Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15. Netflix. Riválisok második évad. A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pattinson, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseink magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni, méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jaws a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigula Mora. Megjelenés május 16. Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a lista a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellegű. Hoppá, műsorszám, termékmegjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ezt be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg, ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy MÁV vonat, hanem hogy... Na,
2020 májusában az új-mexikói Edingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanás veszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18, Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis ilyen derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Boroughs, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Morgan, Bill Mondman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis ilyen az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzá férfivá érjen, akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22, Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22, Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nőkuralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22 szintén, ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világsikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25, Sky Showtime. Rick és Morty, 9. évad, erről csak egy dolgot mondanék, jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25, HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliotot,
akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa vére, de mindenekelőtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28, Sky Showtime. Raffa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat, mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 perc nyomom. Jó, zene következik most.

Változatos zenei kínálat. Jobbnál jobb dalok. A lemezjátszóknál Steven. Az igazi változatosság, ami gyönyörködte.